0: Ez a Sunshine FM.
1: Woo!

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szigorúan fellépne az orvosbárók ellen a kormány. Három körözött férfit hoztak haza külföldről. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket. Eljárások indulhatnak volt kormányzati szereplők ellen. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyobb figyelemmel legyenek utakon, főútvonalakon és az autópályákon, hisz az elmúlt napokban rengeteg balesetről számoltunk be, sőt országosan is nagyon sok tragikus eset történt, amiben többen is életüket vesztették egy helyszínen. Nyilván az autópályákon a megengedett sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, és nagyforgalmú főútvonalakon szintén a megengedett maximált sebességet sehol ne, és úgy szintén lakotelten belül se lépjék túl. Nagyon fontos, hogy lassítsanak, nagyobb követési távolságot tartsanak, kerékpárforgalom igen jelentős, sőt, rollerosok is nap mint nap okoznak, illetve elszenvednek baleseteket országosan. Tessenek vigyázni egymásra, kanyarodó gépjárművezetők, egyenesen haladó rolleros, kerékpárosnak mindenhol biztosítsanak elsőbséget. És a jobbratartási kötelezettség, a kivilágítás a gépjárműveknél lakotelten kívül nagyon fontos. Rengeteg volt egyébként a ráfutásos baleset, aminek jellemző oka a figyelmetlenség és nem helyesen megválasztott követési távolság. Viszonthallásra!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Szigorú fellépést ígért az úgynevezett orvosbárókkal szemben hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a Mi Hazánk képviselőinek kérdésére azt mondta, a Tisza kormány olyan erős, fenntartható állami egészségügyet szeretne, amely mindenkit egyenlően képesen látni. Ehhez újra kell szabályozni az állami és a magánellátás közötti átjárást, be kell zárni a kiskapukat és meg kell szüntetni a szürkezónás megoldásokat. Hegedű szerint valódi ellenőrzésekre és érdemi visszajelzési lehetőségekre van szükség a betegek, tartozók és dolgozók részéről is. A szabad szülészorvos választás ügyében szakmai és női érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetnek majd. A miniszter szerint nem a régi rendszer automatikus visszaállítása, hanem az intézményekbe vetett bizalom erősítése lehet a megoldás. Végül az állami vezetők VIP ellátásának felülvizsgálatát is ígérte. Három nemzetközi körözés alatt álló férfit szállítottak haza Magyarországra az elmúlt napokban, a magyar rendőrök külföldi hatóságokkal együttműködve. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint június 4-én az Egyesült Államokból hoztak haza egy ukrán állampolgárt, akit embercsempészés miatt jogerősen kiszabott 2 év 6 hónap fegyház büntetés letöltése miatt köröztek. Egy nappal később Beirutból szállítottak Magyarországra egy szír férfit, aki ellen szintén embercsempészés miatt adta ki nemzetközi elfogató parancsot, és aki álnevekkel próbálta elkerülni az elfogását. Június 6-án Dubajból hozták haza Er Lászlót is, aki befolyással, üzérkedés miatt kiszabott 3 éves szabadságvesztés elől szökött külföldre. A férfit a médiában korábban a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették, neve több nagy visszhangot kiváltó büntető ügyben is felmerült. Közel 10 év bujkálás után fogtak el a rendőrök egy 59 éves férfit, akit még 2017-ben ítéltek el jogerősen 5,5 év szabadságvesztésre bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. A jogerős ítélet után ismeretlen helyre távozott, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, ezért elfogató parancsot adtak ki ellene. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei felderítők széleskörű kutatómunka után a 60-i rendőrökkel közösen összehangolt akcióban csaptak le 60-ban. A férfi elfogásakor ukrán állampolgárként mutatkozott be, de ezt semmilyen okmánnyal nem tudta igazolni. Büntetésének elévüléséhez már csak 6 hónap hiányzott volna. Az elfogása után büntetés végrehajtási intézetbe vitték, ahol meg kell kezdenie az 5,5 éves szabadságvesztés letöltését. Magasrangú volt kormányzati politikusok ellen is indulhatnak eljárások az Integritás Hatóság vezetője szerint. Bíró Ferenc a Politikónak arról beszélt, hogy az Orbán kormány időszakában szervezett módon károsították meg az államot és az uniós költségvetést. A hatóság gyanúja szerint 3 egymással összefüggő vállalat nyerhette el a közbeszerzések jelentős részét, miközben az árakat mesterségesen felhajthatták. A túlárazás mértéke akár 3,5 milliárd euró is lehetett, a cégekhez kerülő állami megrendelés értéke pedig elérhette a 10 milliárd eurót. Bíró szerint a közbeszerzési rendszert manipulálhatták, az elfolyt pénzek egy része pedig már külföldre kerülhetett. Az Integritás Hatóság vezetője arról is beszélt, hogy korábban politikai nyomás és megfélemlítés érte a vizsgálatok miatt. Nem kíván lemondani Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke, aki ellen hivatali visszaélés, közökirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az M1-nek nyilatkozva azt mondta, bízik a független igazságszolgáltatásban, és nem követette semmi rosszat. Hozzátette, megfordult a fejében a lemondás, de szerint ez rossz üzenet lenne, mert a jövőben is könnyen ellehetetlenítenék a hatóság vezetőjét egy hasonló eljárással. Az állami számvevőszék elnöke közben jelezte, mérlegeli bíró elmozdítását. Az Integritás Hatóság vezetője szerint a vádemelés időzítése különösen beszédes, mivel nemrég több interjúban is állami korrupcióról beszélt. A kormánypártok ezt szánalmas előre menekülési kísérletnek nevezték. Legfeljebb 8%-kal emelhetik meg az utazási irodák a már befizetett részvételi díjakat, ha azt az utazási szerződés lehetővé teszi, és például a repülőgép üzemanyag árának jelentős növekedése indokolja. Erről Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt. A szabály szerint az áremeléssel legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kerülhet sor. A szakértő szerint a jelenlegi közel-keleti konfliktus és a kerozénpiac bizonytalanságai miatt ugyan egyelőre nem jellemzőek az ilyen lépések, de teljesen kizárni sem lehet őket. Hozzátette, a magyarok utazási kedve továbbra is erős, ugyanakkor az utazások a geopolitikai helyzet miatt ma már jóval megfontoltabban döntenek a nyaralásokról. Ünnepélyes állománygyűlésen vette át megbízását Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság új vezetője. Az új országos rendőrfőkapitány Budapesten a rendőrségi igazgatási központban iktatták be, ahol Pósvai Gábor belügyminiszter adta át neki a munkáltatói okmányt, Balogh János leköszönő főkapitány pedig a csapat zászlót. Mecser Tamás beszédében azt mondta, számára a tisztesség, az emberség és a jogszabályok betartása jelenti a zsinór mértéket. Hangsúlyozta, nem akar távolról 14 emelet magasról ránézni a rendőrség mindennapjaira, hanem olyan szervezetet szeretne építeni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz. Célja, hogy a rendőrséghez tartozni presztízst és státuszt jelentsen. Tovább gyarapodott a Fidesz közeli alapítványok vagyona a NER utolsó teljes évében. A 2025-ös mérlegek alapján az érintett szervezetek egy év alatt 77 milliárd forinttal növelték eszközállományukat, így összesen már 694 milliárd forintnyi vagyon felett rendelkeznek. A legnagyobb növekedést a Matthias Corvinus kollégium érte el, amely mintegy 60 milliárd forinttal gazdagodott, főként az államtól korábban kapott részvénypakettek osztalékainak köszönhetően. Jelentős bevételhez jutott egy újonnan létrejött alapítvány is, amely a digitális polgári körök és háború ellenes gyűlések szervezésében vett részt. A Tisza kormány közben már benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását célzó javaslatát. Közel 10 év bujkálás után fogtak el a rendőrök egy 59 éves férfit, akit még 2017-ben ítéltek el jogerősen 5,5 év szabadságvesztésre bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. A jogerős ítélet után ismeretlen helyre távozott, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, ezért elfogató parancsot adtak ki ellene. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei felderítők széleskörű kutató munka után a 60-i rendőrökkel közösen összehangolt akcióban csaptak le 60-ban. A férfi elfogásakor ukrán állampolgárként mutatkozott be, de ezt semmilyen okmánnyal nem tudta igazolni. Büntetésének elévüléséhez már csak 6 hónap hiányzott volna. Az elfogása után büntetés végrehajtási intézetbe vitték, ahol meg kell kezdenie az 5,5 éves szabadságvesztés letöltését. Új emeletes Intercity motorvonatokat ígér a kormány a debreceni és a nyíregyházi vasútvonalra is. Az országgyűlés hétfői ülésén Tárkányi Zsolt, a közlekedés és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új Intercity motorvonatot szereznének be, főként a szolnoki, debreceni, nyíregyházi, miskolci, szegedi és pécsi vonalakra. Ezek kapacitása a tervek szerint mintegy 200 régi Intercity kocsinak felelne meg. Az államtitkár szerint a közösségi közlekedés megújításához a MÁV szolgáltatóközpont ZRT felszámolására is szükség van, mert a beszerzési és logisztikai rendszert alapjaiban kell újra gondolni. A forrásokból a HÍV flotta jelentős részét is lecserélnék, emellett már nyáron megújulhat a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. 14 nyíregyházi lakóhelyen rendelkező egyetemista kapott támogatást a rászoruló hallgatókért közalapítvány tavaszi pályázatán. Az ösztöndíjakat pénteken adták át a Városházán, a diákok tanulmányi eredményüktől függően 50 és 100 ezer forint közötti összeget vehettek át. Az 1996-ban létrejött alapítvány idén 30 éves, és az elmúlt évtizedekben már több ezer tehetséges, de szociálisan rászoruló fiatal támogatott. A pályázat feltételei között szerepel legalább 5 éves nyíregyházi lakóhely, felső oktatás utazási jogviszony és legalább 3,51-es tanulmányi átlag. Jerzy Menyhért a polgármester hangsúlyozta, a város célja, hogy segítse a fiatalokat tanulmányaik sikeres elvégzésében, és azt szeretnék, ha minél többen visszatérnének Nyíregyházára. A támogatási rendszer mellett a Busza Hungarika ösztöndíj és a diák munka lehetősége is ezt szolgálja. Két nyíregyházi szakember is országos tisztséget kapott a magyar köztisztviselők és közalkalmazottak szakszervezetében. Dr. Kássa Brigittát, nyíregyházi aljegyzőjét, az MKKS helyi alapszervezetének elnökét, az önkormányzati dolgozók országos szakmai tanácsának elnökévé választották. A döntés ellenszavazat és tartózkodás nélkül született. Dr. Kássa Brigitta több évtizede dolgozik a nyíregyházi önkormányzatnál, jelenleg a hatósági főosztály és az adóosztály munkáját is irányítja, emellett régóta aktív az érdekképviseletben. Ugyanezen az ülésen dr. Puskás Gabriellát, a Nyíregyházi Alapszervezet szakszervezeti bizottságának tagját, az MKKS országos választmányának tagjává választották. A döntések a nyíregyházi szakszervezeti munka országos elismerését is jelentik, és lehetőséget adnak arra, hogy a helyi önkormányzati dolgozók tapasztalatai erősebben jelenjenek meg az országos érdekképviseletben. Júliustól több hajdúszoboszlói helyszínen is tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A korlátozás nem csak az e-rollerekre, hanem más elektromos mikromobilitási eszközre, így az e-gördeszkára, az e-biciklire és a szegvélyekre is vonatkozik. Az érintett területeken ezeket csak tolni vagy kézben vinni lehet majd. A tiltás a város forgalmas turisztikai pontjait, valamint az iskolák és a rendelő környékét is érinti. Szegvédi Gyula polgármester szerint azért döntöttek a szigorítás mellett, mert sok lakossági panasz érkezett, és megnőtt a roller balesetek száma is. A városvezetés a turisztikai csúcs szezon előtt szeretné csökkenteni a veszélyhelyzeteket, különösen azokon a részeken, ahol sok gyalogos, gyermek vagy idős ember közlekedik. A helyi sebészként és dolgozó önkormányzati képviselő Kerekes László szerint a balesetek gyakorisága miatt elkerülhetetlenné vált a korlátozás, bár vannak, akik kételkednek abban, hogy a rendeletnek valóban lesz visszatartó ereje. Országos bajnoki címet szereztek a debreceni Epreskerti Általános Iskola tanulói a harmadik darts matek országos csapatversenyen. A diákok az 5.-6. korcsoportos kategóriában végeztek az első helyen. A verseny különlegessége, hogy a matematikai és logikai feladatokat a darts sport elemeivel ötvözi, így a tudás mellett gyorsaságra, ügyességre és jó csapatmunkára is szükség volt. Az idei megmérettetésen több mint 13 ezer tanuló vett részt, a döntőbe pedig 91 csapat jutott be. A debreceni csapat a derecskei regionális döntő megnyerése után szerepelhetett az Encsi szuperdöntőben. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. A gyermekrehabilitációs gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen kialakított helység a rehabilitációban résztvevő gyerekek gyógyulását és fejlődését segíti játékos környezetben. A szobában szuperhős figurák, játék, autók, színezők, könyvek, kártyajátékok és foglalkoztató fal is helyet kapott, hogy a kórházi tartózkodás ideje alatt barátságosabb és nyugodtabb környezet vegye körül a gyerekeket. A fejlesztést a BMW Group Gyár Debrecen támogatásával valósították meg a rehabilitációs részleg tetőterében. Az osztály 15 ágyon működik, a mozgásukban korlátozott gyerekek jellemzően 3-4 hetet töltenek ott, évente pedig mintegy 230 beteg rehabilitációját biztosítják. Nem kerül be a Csokonai Nemzeti Színház 2026-27-es évadának műsor tervébe a Primadonnák című előadás. A döntést Vadász Dániel igazgató hozta meg, miután a darab tervezett rendezőjének, Eszenyi Enikőnek a személye jelentős vitát váltott ki a társulaton belül és a nyilvánosságban. Az igazgató közleménye szerint az elhúzódó ügy kedvezőtlenül hatott a munkahelyi légkörre, ezért a társulat számára biztonságos és nyugodt munkakörnyezet megőrzését tartotta elsődleges szempontnak. A színház társulati ülést és anonim véleménynyilvánító szavazást is tartott, de a megosztottság fennmaradt, ezért a végső döntést az igazgató vállalta magára. A színház a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet a belső kommunikáció fejlesztésére, és együttműködés kezdeményezett a Biztonságos Terek Alapítvánnyal a támogató munkahelyi környezet erősítése érdekében. Az ügy várhatóan az országos színházi találkozó egyik szakmai beszélgetésén is napirendre kerül.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Nyáron sem áll le a mozdulj Nyíregyháza. Magyar sikerért szurkolhatnak a nyíregyházi tenisztornán. Budapesten zárták a szezont a nyíregyházi vízilabdás lányok, hozom a részleteket. Idén először nyáron is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat. Június 22 és augusztus 30-a között összesen 22 ingyenes rendszeres foglalkozással várják a sportolni vágyókat a város különböző pontjain. A kínálatban továbbra is szerepel gerinctorna, jóga, pilates, közösségi futás, senior torna, nordic walking, vízitorna és családi sportprogram is. A foglalkozásokat 10 helyszínen tartják, többek között a Városi Stadionban, az Atlétikai Centrumban, a Városi Uszadában, a Continental Arénában, a Bújtosi Városligetben és a Marsó Tenisz Centrumban. A nyári mozgásrend mellett több nagy sportesemény is lesz Nyíregyházán, köztük a Nemzetközi Jóga Nap, a Hübner Beach Volleyball in the City, a Strandfoci Szuperkupa, a Nations Cup Hungary és a Nyíregyházi Futófesztivál. Javában zajlik a 15.000 összdíjazású Nyíregyháza Nemzetközi Teniszverseny a Marsó Tenisz Centrumban, ahol a magyar játékosok remekül szerepelnek. Egyesben három hazai teniszező is bejutott a negyeddöntőbe. Mészáros Patrik nagy bravúrral szett hátrányból győzte le az első kiemelt francia, Denollit Mag Péter két játszmában nyert német ellenfele ellen, Boros Attila pedig három szettben búcsúztatta ukrán riválisát. Párosban már biztos a magyar győzelem, mert az elődöntőbe kizárólag hazai dúók jutottak be. A mérkőzések pénteken 10 óra 30 perckor folytatódnak a Marsó Tenisz Centrumban. A torna ingyenesen látogatható, a szervezők minden sportkedvelőt várnak a helyszínre. Befejeződött az U12-es lány THG vízilabda bajnokság, amelynek utolsó fordulóját a budapesti Margit szigeten rendezték meg. A Nyíregyházi Aquasport Egyesület fiataljai két fővárosi csapattal mérkőztek meg,

0: 21-26 fok között tavakolnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: 2 minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: Ki mit lopott címmel a klubba, kik tartoznak. Természetesen a nagy lopások időszaka volt, és hát nagyon sok olyan ügy elkerül, most napvilágra kerül, de hát azért kicsikről se feledkezzünk meg. Tehát, ahogy mondani szokták. Tehát, ami kiütötte most a napokban a biztosítékot itt nálunk, ezt maradt, te találtad, hogy lopáson kapták Bujáki Ferencet, terpes, független polgármesterét az Egri Tesco-ban.
2: Igen, de nem akármilyen lopáson.
1: Na.
2: Azért azt hangsúlyozzuk ki, hogy
1: Jó, hát nem tudott annyit

0: Igen, még igen. Nem jött bele, de sárgarépa kúdjával legót lopott.
1: Micsoda? Sárgarépa kúdjával legót lopott?
0: Igen.
1: És ez mondjuk pénztárnál valahol nem tűnt fel? Ja, nem, mert önkiszolgáló.
0: Igen.
1: Önkiszolgáló. Igen. Figyelj, Pali, hát hihetetlen. Tehát, hogy mondjuk ezt tanult, mondjuk az, hogy ezt tanulták a polgármesterek az elmúlt 16 évben, az mondjuk oké, tehát, hogy rendben van. De hogy ennyire kis stílbe...
0: De hogy nem ez volt az első eset neki. Tehát ő egész héten trükközött ezzel.
1: Ezt egy hetet így végignyomott?
0: Igen, csak kiszúrták a biztonságért, aztán viszlát.
1: Nagy a baj. Üzenem az új kormánynak, hogy gyorsan polgármester fizetéseket kell emelni, vagy valami, mert ugye figyelj, itt is aztán probléma lesz, úgy látom. Amikor már legót lopnak a polgármesterek, jó, hát ne általánosítsunk, de hát egymásnak adtak ötletet a politikusok, és mondták, hogy igen, figyelj, ő ellopott egy milliárdot, hát ilyen könnyű. Igen, használd a közbeszerzést.
0: De holnap avokádót vegyél. Az sokkal olcsóbb, akciós lesz. 1886-ban született meg a Coca-Cola. Fun fact, hogy az eredeti recept tényleg tartalmazott kokalevél kivonatot.
1: Úristen.
0: Úristíz.
1: És azóta minket átcsesznek.
0: Igen.
1: Kokalevelet azért visszatenni. Tehát így most így, hogy ezeket a tényeket így tudjuk, vagy igen. Így miért megismerkedtünk vele.
0: Tehát igen,
1: miért kellett ezt kivonni?
0: Miért?
1: Hát nagyon ütős volt. Semmi más nem ittak volna, csak azt.
0: Én adtam volna, na mindegy. Én nem az átlag érettségizők közé tartoztam, én pont az írásbeli
1: részét.
0: Én az írásbeli részét.
1: Kiraktad a tetkóidat?
0: Nem, mennyi? Akkor még nem volt.
1: Nem volt?
0: Még nem volt.
1: Hát azt hittem, ezt már 5 éves korodban elkezdted varratni. Azt hittem, hogy 5 éves korodban elkezdted varratni, mert hogy annyi van, hogy úgy gondoltam, hogy hát biztos ez már gyerekkorban.
0: Anyud is azt mondta. Rám égett a napon. Tétel sorozatok voltak matekból. Meg is beszéltünk, hogy lesz letéve, tudod?
1: Aha, jaj.
0: Mara elfelejtette a sorrendet, persze. Úgyhogy szépen Szökeány nem
1: adtúztam. Módjára.
0: Igen.
1: Mindig olyan tanárokat küldenek be, érted, aki nem tud segíteni.
0: De ott is vannak jó fejek.
1: A testnevő tanár mit keres? Oké, de hát most a testnevő tanár most mit érek vele?
0: Csináltad mit vele tízfekvőt, hát a felélénkőz.
1: Igen, azt mondja, hogy picike, tízfekvő támasz.
0: Jó, de az látom, agyadat serkenti.
1: Látom, hogy pillec egy kicsit, fiam, látom, hogy pillec. Jó, négy ütemű, nem ám úgy csak a sima.
0: Hozok egy szekrényt, ugordát.
1: Igen.
2: Meséltem már ezt a sztorit, nem meséltem?
1: Nem emlékszem.
2: Kérlek szépen, utolsó táborban voltunk.
1: Laci, olyan jó, hogy már nem is tudom, mivel kezdünk, érettségivel, érettségi. De már ott vagyunk, okay. A Balatonnál.
2: Akkor és nem is építőtábor volt.
1: Érettségi előtt.
2: Mászkáltam az aranyparton, szedtem ki a döglött angolnákat, tettem, és akkor megjelent.
1: És meghívtak egy kukoricát.
2: Igen, és akkor jött, és hozta a főtt kukoricát, hogy szegény gyerek, hát itt, ja, és nézd meg a barátja is. Ketten vannak. De többen is voltunk. Én ott láttam először ilyen éjszakai bárt, ami ilyen hát ilyen 0-24-es és ilyen konzumhölgyekkel.
1: Mert annyira megsajnáltak a német turisták téged, hogy elvittek még este téged az éjszakai bárba?
2: Nem, de miután nem kellett semmit
1: vizetni. A lokálba?
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, Dankó Laci meghozta a friss sporthíreket, jó reggelt!
3: Jó reggelt, és megkezdődött a világbajnokság, nem tudom, nézted de a nyitó meccset, meg a megnyitót?
2: A nyitó meccsből egy fél időt láttam, a mostani Dél-Korea kora reggeli mérkőzésnek pedig az utolsó 20 percét.
3: Na hát simán nyert 2-0-ra egyébként a nyitó meccsen Mexikó, szerintem nagyon gyenge volt Dél-Afrika, én el sem tudom képzelni, hogy Nigériát hogy előzték ők meg az afrikai selejtező csoportban. A másik meccset azt nem láttam, hát nyilván most nagyon sok olyan mérkőzés lesz, ami éjszaka van, hajnalban van, azért nem olyan kedvező időpont ez az európaiaknak. Nagyon sok dologban pedig újítás van és új dolgok, ugye új szabályok a bedobásnál, a varvizsgálatoknál, a szögletnél, a idő.
2: Erről beszéltetek ugye amúgykor, de erről folyamatosan beszélünk.
3: Van, tehát, hogy minden meccsen teljesen mindegy, hogy 10 fok van, vagy 35 fok, mindegyiknek. Kvázi el kell valahol adni a reklámokat, meg be kell tenni Amerikába. Senki nem mondja ki, de ezért van az ivószünet, nem a focisták miatt. Úgyhogy fél távnál mindig a félidők felénél általában.
2: De ezt utána visszahosszabbítják.
3: Vissza. Így aztán van 6-7 perc hosszabbítás. A bedobásokat gyorsan kell elvégezni, vagy gyorsabban, meg a cseréket is. Ugye ezekre érdemes figyelni. Meg érdemes figyelni a pénztárcára is, mert elég borsosak az árak azok, akik kimentek és kint vannak. Főleg az angol szurkolók olyan panaszkodnak. 5000 forint körül van egy sör.
2: Pedig az angoloknak igen. Drága.
3: És az angolok azt mondták, hogy nem elég, hogy 5000 forint egy sör a stadionba, átszámítva nyilván, hanem náluk a korsó az ilyen 6 deci, kint pedig csak 4 deci. Tehát, hogy még azért a pénzért még kevesebb sört is kapnak, ugye nekik, mindenkinek megvan a saját problémája. Tehát itt náluk például a sör.
2: De a viszki nem olcsó? Mint náluk?
3: Azt nem tudom. Jamát lefotózták, ahogy sétálgat egy bevásárló központban, egy hipermarketben épp a zöldséges pult meg a kettő között, tehát ilyen ruhabolt között. Tehát, hogy Amerikában ezt is meg lehet tenni, mert senki fel nem figyelt rá, hogy ő éppen a világ egyik legjobb játékosa. Hát a norvégok meg felkészültek, kapaszkodjatok meg, 8 tonna élelmiszert vittek magukkal, hogy biztos legyen az ellátás. Gondolom Amerikában...
2: A norvégok.
3: Amerikában nincs bolt, ahol bevásároljanak, ezért aztán ők felkészültek. 61 fős a stáb, ez egy érettségi tétel lenne egyébként. 61 fős a stáb, és másfél hónapig, vagy mondjuk 40 napig tart egy rendezvény, akkor fejenként egy emberre hány kiló kaja jut, hogyha 8 tonnát vittek ki? Látom, marasz, csak érettségi. De jó, hogy már nem kell érettségizni.
2: Marama már egyszer mondta, hogy nem erősség a számolás.
3: Na most ezt nem is értettem, hogy oké, ott van Holland, ő a 8 tonnából 7 tonnát megeszik. De egyedül. Tehát egy olyan alkatú norvég vikinget képzelj el, akit el tudom képzelni, hogy ő tényleg
2: tudod, a szőke csurkás. Igen. Megvan?
3: De hogy 300 kiló lazac.
2: Szitibe játszik.
3: Lazacra miért van szükség? Valaki mondta is, hogy akkor ezért nem lehetett kapni az egyik hipermarketben. Most kifogyott, mert a norvégok elvitték az összes lazacot Európából. A másik kedvencem az 6000 darab narancs. Tehát az azt jelenti...
2: Ez ki? Azt is a norvégok.
3: Hát minek vittek Norvégiából narancsot Amerikába? Mondjuk tudjuk, hogy Norvégia igazi nagy narancs termővidék, nem? Tehát hát meg, az útszérén mindenhova narancsfák, citromfüge.
2: Én egyébként tudok fel azonosulni, hogy például ez a narancs, ez egy ellenőrzött norvég narancs. Oh. És a norvégok azért...
3: Svédország és Norvégia narancs ligeteiről híres egyébként is, tehát a pálmafák az út mellett.
2: Volt magyar narancs is.
3: Na ezt is kiszámoltam, az azt jelenti, hogy 60 embernél, hogy valami 100 darab narancs jut rá a következő párnapra.
2: Juice-nak csinálják biztos.
3: Hát maximum úgy tudom elképzelni, mert hogy én nem eszek meg 100 narancsot 30 nap alatt, azt tuti.
2: Hát te nem, de hogyha minden reggel iszol 3 deci narancslevet, vagy napközben kétszer iszol 3 deci narancslevet,
3: és
2: akkor
3: szerinted Kalifornia meg Miami környékén nincs narancs?
2: Hát tehát biztos.
3: Elviszik magukkal, na mindegy, szóval érdekes dolog. Jöttek a hozzászólások, kommentek, valaki ennyit írt, és szerintem ez volt a legfrappánsabb, éhesek a sikerre. Úgyhogy ezért vitték magukkal norvég. Akkor van szívás, hogyha kiesnek a csoportmeccsek után.
2: Mert hozzadják vissza.
3: Mit csinálnak 8 tonna kajával? Tehát igen, hogy azt kiosztják az ott lakóknak. Nem tudom. Vagy olyan helyre mentek, hogy Amerikában biztos nincs élelmiszer.
2: Hát nagyon durva egyébként, mert hogy nyilván 3 országot érint folyamatosan Amerikában a VB, és azért amiket így csak így olvasgattam, vagy így félfüllel hallottam, hát az is nagyon kemény, hogy, hogy mennyi ember, milyen stábbal, hogy mozognak, tényleg így a víztől kezdve a kajáig, maguknak, hogy gondoskodnak róla, ez óriási. Sőt, logisztika.
3: Így van, tehát Németországból a füves embert vittek magukkal, nagyon. Már a gyepmestert, de mindenki vitt magával mindenfélét, amit csak lehetett, hogy, hogy tényleg a legjobb kiszolgálás legyen. Ami nagyon tetszett tegnap a megnyitón és a nyitó meccsen, hogy nem csak a kezdő 11-ek vonultak fel a mérkőzés elején, hanem a két csapat teljes keretének a tagja. És hát tagjai. Tehát, hogyha ők felálltak oda a kezdőkörbe, és így mindenki egy kicsit átérezhette, hogy milyen az a világbajnoki atmoszféra. Nem az, hogy kiutaztál a VB-re, ott vagy kint, kiesik a csapatot két meccs vagy három meccs után, az gyakorlatilag te pályára se léptél, csak az edzőpályán volt. Hát igenis, bementél, 80 ezeres stadion, tele volt tegnap Mexikóban. Salma Hayek volt például, aki a megnyitó beszédnél ott mondott egy pár mondatot, ki lehetett szúrni rengeteg ismert arcot, tehát ott tényleg a Cafutól, a Bajón át ültek a lelátón, ismert emberek, Shakira, Selena Gomez.
2: Bajó is ott volt.
3: Igen, Bajó is ott volt. Hát ezért, igen, ezért vannak, hogyha technikai vagy internetes gondod van, most
2: akkor Bajó is ott van.
3: Mert Bajó is ott.
1: Már mindent értünk.
2: Csak úgy azért, hogy a hallgatók is tudják, hogy egyik kollégánkat.
3: Kollégánk.
2: Igen, a
3: Gyurcsány Gábor, aki egyébként Bajó a becenévre hallgat, úgyhogy ő is ott ült kint, de hogy mintha Selena Gomez-t is láttam volna, tehát ott azért nagyon sok ismert celeb kint van. Valószínűleg ez azért kell az amerikaiaknak egy kicsit, hogy őket is motiválja arra, hogy kimenjenek majd a mérkőzésre.
2: Azóta a Dél-Korea az pedig 2-1 lett csak segít.
3: Az meg 2-1.
2: Ha nem láttad.
3: Úgyhogy a csehek vezettek 1-0-ra.
2: De és rögtön, aztán, szinte rögtön
3: egyenlítettek. Dél-Afrika meg nem tudom.
2: Tényleg, és egy lesz volt, nem adtak meg a cseheknek, pedig akkor már ők vettek volna 2-1-re.
3: A másik, a dél-afrikai meccsen meg, ha arra fogadtál volna, hogy sok kiállítás lesz, akkor nyertél volna, mert volt 3.
2: 3 kiállítás.
3: Tehát, hogy azt viszonylag hamar megítélték. Messinek, Ronaldónak, Neymarnak és Modricnak pedig az utolsó VB-je jelenállás szerint. Tehát ezeket a legendákat, akik szeretnék
2: Modricot
3: látni,
2: még elvitték a VB-re?
3: El, igen. Ez még mindig ott van. Miért Neymar? Meg
2: hát oké.
3: Messi
2: még egy, hát azért Messi azért jó formában van. Még
3: mindig, de már hanyatszom mondják, hogy az utolsó
2: és
3: VB-je.
2: Mondani, hogy, igen, és mondani, hogy hazai pályán.
3: Így van.
2: És legutóbb, amikor megnyerték, ugye, akkor azt mondták, hogy na, itt a szép búcsú Messinek.
3: Így van, és hogy sokan azt mondták, hogy azért is segítették az argentinokat a játékvezetők, mert hogy Messinek az utolsó VB-je. Erre tessék. Ja, csak vicceltem.
2: Tehát ez a, nem ez baj, a most távozó. Nem segítjük. De most átláthatjuk.
3: Július 19-ig kitartást azoknak, akiket nem érdekel a foci, mert addig tart majd a világbajnokság, folyamatosan lehet nézni, látom már a Bólogat, ő sok meccset fog nézni valószínűleg a következő
1: nagyon
3: időszakban.
1: Sokan.
2: De sokról fogsz hallani itt.
3: Viszont
2: nálunk.
1: Hál' Istennek.
3: A tesódom majdnem minden nap levelezek, ő biztos, hogy nézi.
1: Ja, jó.
3: Innentől kezdve, mert ő már annak is örül, hogyha a csapat tagjaival az utcán találkozik valahol, tehát ő meg nagy foci rajongó, meg ahogy hallom az unokaöcséd is.
1: Igen.
3: Úgyhogy valahogy.
2: Le vagy infózva marad.
3: Minden tudok róla. Úgyhogy elmondják sokszor, hogy meg is kérdezik tőlem, hogy ma jó kedve volt. Mondom, nem tudom még, akkor később hívjuk. Úgyhogy ezek ilyenek. Gyorsan azért még két helyi hír is, a debreceni női kézilabda csapat jelezte, hogy nem indul el a bajnokok ligájában, miután nem lehet tudni egyelőre, hogy a szövetség milyen támogatásban részesíti a csapatokat, már a Magyar Szövetség, és nyilván egy bajnokok ligája részvétel nagyon-nagyon sokba kerül, az utazás, a szállás, mindenféle. Sajnálom, mert a csoportban mindig tovább jutott általában a Loki női kézi csapata. Jó teljesítmény nyújtottak, van sérültük, hiányzójuk is, mondták, hogy azon a poszton például van olyan poszt, ahol csak egy emberük van jelen pillanatban, és ezért nem tartják megalapozottnak, hogy most elinduljanak a bajnokok ligájában, gazdaságilag sem, meg szakmailag sem. Ezt azért én nagyon sajnálom, és hát innentől a bajnokságra koncentrálnak, illetve zajlanak a tárgyalások játékos ügyekben is, a Deacnál egy újabb jégkorongozóval hosszabbítottak szerződést, Debrecenben a foci csapatnál is lesz újabb érkező, és a Nyíregyházánál is vannak változások, például akiknek kölcsönszerződésük volt, az általad is már korábban egyszer kérdezted, hogy mi van Mohamed Tijanival, jelen pillanatban visszatér a Slavia Prahához, hiszen neki ott van élő szerződése, és csak kölcsönben szerepelt Nyíregyházán.
2: De elképzelhető, hogy még visszajön?
3: Nem kizárt, soha nem lehet tudni, hogy nem lehet-e újra kölcsönbe venni, Nyilván a prágaiak 1,3 millióért vették meg annak idején, ők szeretnék eladni egy ilyen jó szezon után, de hát a legnagyobb ajánlat talán 700 ezer euró volt eddig, amit kínáltak érte, annyiért meg nem adták oda, úgyhogy elképzelhető, visszamegy Prágába, és aztán utána majd...
2: Megiszik egy pár sört.
3: Igen. Ő szeretne minél játszani. Egy játékosnak is ez a célja, szerintem főleg egy ilyen jó szezon után, hogy minél többet a pályán legyen.
2: Laci, köszönjük szépen, mindenkinek jó szurkolást kívánunk, és a hölgyeknek kitartást a foci VB-hez.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Remélem, hogy készen álltok. 7 óra 12 perc van, és ez azt jelenti, hogy jövünk már egy témával méghozzá, ami sokakat foglalkoztat, és ugye egyre több szakember hívja fel rá a figyelmet, hogy a gyerekek napi képernyő ideje egyre magasabb, egyre több, és hát ez egyre veszélyesebb is. És a Betesde Gyermekkórház 34 szakmai szervezettel összefogva alkotott meg egy 10 pontos szakértői kartát, amelynek kidolgozásában reggeli vendégünk Pöld Ákos családbiztonsági szakértő is közreműködött. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Szervusz Ákos, köszönjük, hogy ilyen reggel készen álltál, és erről a igencsak nehéz és kényes témáról beszélgetünk, mert hogy valljuk be őszintén, a gyermekek képernyő használati ideje, és egy nagyon meglepő adatot tett közzé a Betesde Gyermekkórház az oldalán, hogy egy a másfél éves gyermek átlagosan napi 85,7 percet töltenek képernyő előtt. Másfél éves gyerekek. Uh-huh. Ez igaz? Nem elírás?
2: Hát sajnos most ezt az adatot éppen nem ismerem, amit felolvastál, de tudok olyan adatot mondani, amit most friss adatok egyébként, és nemzetközileg mutatják ezt a dolgot. Egyre többet kapnak a gyerekek is, tehát már szinte egy óra felett van valójában a kiskorban a képernyőidő.
1: De másfél éves gyerekhez hogy kerül képernyő a kezébe, vagy a közelébe?
2: Hát gondolom, te is láttál már az etetőszékben ülő gyereket, akinek oda van támasztva a vizes pohár, az a bogyó és babóca.
1: Hát ja igen, hát sőt, legutóbb étteremben láttam, sielésnél Ausztriában, de magyar pár volt étteremben, hogy ült az etetőszékben a gyerek, és így lehetett lekötni, képzeld el.
2: Tehát, hogy abszolút, hát meg az ugye megkapja az autóba a telefon, kap egy kicsit az étkezés közben, amikor mondjuk a gyereknek le kéne nyugtatni a saját magát, vagy a szülőnek még foglalkozni kéne, akkor oda rakja neki a telefon, digitális babysitter, nagyon gyorsan összejön az a 80 perc, az pillanatok alatt megvan, hogyha egy napot nézünk, egy teljes napot, úgyhogy ez nagyon-nagyon gyorsan össze tud jönni a gyerek, meg ugye leköti, és krónikus stresszbe kerül az agya, úgyhogy ilyen zombiként ül ott, és nézi az okos telefont, és ez később még romlik, tehát egy 8-12 éves gyerek az már 5 óra 33 percet van képernyő előtt, egy 12-18 év közötti gyerek pedig már 8 óra 39 percet tölt egy nap a képernyő előtt. Ez azt jelenti, hogy az évben töltött idejének a 60%-át képernyőn tölti.
1: Úgyhogy
2: az adatok azok egyre rosszabbak sajnos, és egyre jobban beszippantja a gyerekeket ez a képernyő.
1: De legyünk kritikusak, tehát hogy azért ez nem a gyermek hibája, és nem a gyermek magától keresi születése után másfél évvel a képernyőt, hogy adjatok egy képernyőt elém, hiszen még sokszor beszélni sem.
3: Azt se tudja, mi az.
1: Igen. Ilyenkor.
2: Persze, hát a gyerek tehet a legkevésbé róla, és mégis őt érinti a leginkább ez a történet. Ugye alapvetően a tech cégeknek a profitját vezérli ez az okostelefon és az okostelefon levő alkalmazások. A szülők, nagyon sokan hibáztatják a szülőket, és valójában tényleg a szülők azok, akik tehetnek, akik ugye odaadják a kezébe a gyereknek a telefon, de egy szülő alapjában véve azt is érteni kell, hogy nem akar rosszat a gyerekének, nyilvánvaló, ezt szerintem megegyez benne, de egy szülő egy adott dologban, egy adott pillanatban az alapján dönt, amilyen információkkal rendelkezik. Ugye ezért az nagyon fontos ebben a területen, és ezt csinálja a Betesde Gyermekkórház, ezt csináljuk mi is a Kapcsolj Ki mozgalommal, dolgozunk is együtt nagyon sokat. Pontosan ezért fontos, hogy ez a probléma a gyerekeket érinti, a megoldás a szülőknél van, úgyhogy a szülőknek az ismeretszélesítése az nagyon fontos.
3: Mi a megoldás szerintetek? Tehát szülőként, ha én azt kérdezem, hogy van X korú gyerekem, és oké, hogy a képernyő idő mint amolyan csökkenjen, és minél később kapjon telefont, okos kütyüt, bármit. Mi az ajánlás a részletekről? Mi az az életkor, amikor azt mondjátok, hogy már-már belefér minimálisan, ha igen, az mennyi idő, ami belefér, és mondjuk akár mikor kapjon először?
1: Hát meg ez a kontrollt hogy lehet gyakorolni állandóan? Tehát, hogy hogyan tudom kontrollálni ezt?
2: Hát pont ez a lényege, tehát ez a lényeg, hogy amikor gyereknek odaadom a telefont, akkor már nem fogom tudni kontrollálni, mert nem vagyok ott mellette folyamatosan. Ott lesz a zsebében, megy, nagyon sok időt tölt egyedül, a szülő nem áll mindig a háta mögött. Arra a kérdés, hogy mikor adjak először életkorba a gyereknek telefont, van egy nagyon egyszerű válasz, akkor, amikor nem bánjuk, hogyha gyerek pornót néz. És ezt nem véletlen mondom.
3: Ez most így meglepett.
1: Szóval 12 éves
2: nem
1: korban?
2: Nem mondom. Ja. Hát figyeljetek, hát figyelj, az a helyzet, ez, hogy 11 éves,
1: igen.
2: 11 éves korban a gyerekek 91%-ának van már okostelefonja, és 80% felett van, aki látott már pornót. És ez, uf, és ez nem biztos.
1: 11 éves.
2: Amikor 11 évesen megkapja a gyerek a telefon, nem igen, ilyen oldalakat fog keresni, de rákattint egy bannerre, hogy fenn van a neten, kap egy Discordon egy linket a játékos társaitól. Időkérdése, hogy találkozzon ilyen tartalommal, és ezt már mérjük sajnos. Úgyhogy ez egy óriási probléma. Van egy nagyon nagy nemzetközi elismert ember, a Jonathan Knight, egy szociálpszichológus a New York Egyetemen, neki van egy 4-es normája, ami a megoldásokat tartalmazza, és ez a most a legismertebb ilyen jellegű norma, ez 4 pontból áll. Az első pont, hogy a gyerek ne kapjon okostelefont 14 éves koráig. Uh-huh. Ez ugye lehet telefonja, lehet különböző kihajtható vagy nyomógombos telefonja, ez egyébként a Bethesda kartában is szerepel, a 14 éves kor ajánlottan, a 10 éves kor viszont a minimum és az alatt semmiképpen.
1: Aha, az, ezt én tartottam, csak jelzem így a annak idején. Mint három gyermekes apa mondom, hogy igen, legutóbbi, a legfiatalabbnál ezt a 10 éves kort tartottuk, illetve addig volt olyan telefon, ami óra, és tud hívni 2-3, például a szülőt, hogy már a szülő mindig ettől fél, hogy őt nem éri el a gyerek, ő nem éri el a gyereket, nem tudja, hol van. Hát ott van, lehet ilyen olyan órákat venni, ami kifejezetten gyerekeknek való, és csak abszolút, három számot abszolút tud hívni, mondjuk be van állítva rajta, és megnyomja 1-es, 2-es, 3-as.
2: De vannak ilyen telefonok is egyébként, igen, ugye ezek a analóg telefonok, ami nem rendelkezik kapcsolattal, vagy nagyon macerás vele, igen, ugye ő egyáltalán, meg kicsi a képernyője, az már nem annyira csalogató. Amerikában vannak ráadásul olyan kiszolgáltatók, sajnos itt Európában még nincs, akik okostelefonnak kinéző buta telefonokat kínálnak kimondottan gyerekeknek. Nagy képernyős, fotózni tud vele, van rajta zene, igen, minden, egy dolgot nem tud, internet kapcsolatot nem tud létesíteni. Szolgáltató szinten, vagyis nem tudja a gyerek meghekkelni, mint a Family Linket, ugye a szülői felügyeleti szoftver. Tehát a 14 éves kor, ez az első, második 16 éves korig ne legyen közösségi médiája a gyereknek.
1: Aha.
2: Ugye az ausztrálok.
1: Ez már az ausztrálok tudják, így van, ők ezt már be is vezették.
2: Figyeli most az egész ország. A harmadik pont, hogy az iskolában ne legyen okostelefon a gyerekeknél. A pedagógus tudjon tanítani, a gyereknek tudjon a társaival kapcsolódni, foglalkozni, ez nagyon jól működik.
1: Ez elindult, de azért én már úgy hallom, hogy ez alól már azért vannak kivételek, meg már egyre lazábban kezelik ezt, főleg középiskolában, általános iskolában persze, igen, de már a középiskolákban azért lazábban.
2: Vannak olyan iskolák nyilván, de azok az elejétől kezdve úgy kezelik, a többsége egyébként jól kezeli, és jól működik, és nagyon pozitívak a visszajelzések. Én nagyon sok előadást tartok, hetente több száz gyerekkel vagyok, és szülővel mindig megkérdezem ezeket, és mindenki egyértelműen pozitívan mondja. És egyébként a negyedik pont, az pedig egy másik nagyon, nagyon fontos pont, hogy sokkal több szülői felügyelet nélküli szabad játékot kell adni a gyerekeknek. Ugye itt ez arról szól, hogy a digitális térben nem védjük meg eléggé a gyereket, a fizikai térben túlóvjuk, ott köröznek a helikopter szülők, a gyerekek, igen, és kimegy, a gyerek felmászik egy fél méteres fára, és a szülő rohan ki, hogy gyere le azonnal, kisfiam, mert leesel és kitöröd a nyakad. Uh-huh. Nem alakul ki a veszélyfelmérési képessége a gyerekeknek, és ez is egy óriási probléma, hogy a szülő ott van, animál mindig, minden ilyen esetben. Úgyhogy ez az a 4 pont például, amit el szoktunk mondani a gyerekeknél. Hát ez egy olyan terület, amiről most beszélünk, amiről mondjuk 15 évvel ezelőtt nem beszéltünk volna, mert nem lett volna ilyen.
1: Igen, meg nem éreztük ennek a súlyát, de hát azért mind az okos eszközök elterjedésével azért ez egy nagyon-nagyon napi problémává vált, és égető megoldást vár, vagy égető a téma, hogy ebben megoldás szülessen, vagy legalábbis valamilyen fék kerüljön erre a rendszerre, mert hogy azt azért látjuk, hogy mi szülők is, hogy utána már hiába 15-16 éves korban kicsúsznak ezek a gyerekek így a kezünk közül.
3: Milyen következményei vannak, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, milyen következményei vannak egyébként, ti mit tapasztaltok, ami a korai képernyő használatnak az eredménye picikortól?
2: Virtuális autizmus, tehát vannak korai fejlesztők, ezzel foglalkoznak, autisztikus tüneteket ad, ha túl korai telefon van, mi a védőnökkel is együtt dolgozunk, tehát már az, hogy a babakocsira olyan babakocsikat árulnak, hogy rajta van az okostelefon tartó, azt már nem lehet meg senki.
1: Jézus Isten.
2: Amikor a védőnök szövetségének az elnöke azt mondja nekem, hogy ő azt tapasztalják a védőnök, hogy olyan szoptatós párnák vannak, hogy ott van rajta már a telefontartó az anyának, akkor ez már egy rendkívül nagy probléma. Tehát a beszédkészség fejlődésének az elmaradása az egyik leggyakoribb dolog. Általános iskolába úgy kerülnek be a gyerekek, hogy visszamaradt csecsemőreflexek, nincs, nem tud figyelni, nem tudják elkezdeni tanítani. Én dolgozok olyan iskolaigazgatóval, akinek van kimondottan egy fejlesztő pedagógus, aki azért van, hogy az első osztályba bekerülő gyerekeket képessé tegyék, hogy tudjanak tanulni.
1: Hihetetlen.
2: Tehát foglalkozni kell velük, fejleszteni, hogy el tudják kezdeni őket tanítani elsőben. És ez a legnagyobb probléma, mert az emberek azt hiszik, hogy most már nem vagyunk a gödör alján, nem. Tehát itt a legnagyobb probléma is, hogyha az eszenciáját kell ennek a dolognak mondani, az az, hogy a képernyő az a napi 5-6-7-8 óra életkor függően az elveszi a gyereknek az idejét attól, azoktól a tevékenységektől, amiket végeznie kellene ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön az idegrendszere. Alvás, sport, kreatív tevékenységek, családdal együtt töltött idő, barátokkal való találkozás, írásolvasás,
1: igen, de ennek mindnek mi vagyunk, tehát hogy kell szerintem nekünk szülőknek is egy abszolút tudatosság. És én azt gondolom, hogy nektek, illetve az ilyen kezdeményezéseknek pont arra kell rávilágítani, hogy a szülőket kellene trenírozni. Ez ügyben már egészen fiatal szülőként, még mielőtt gyereke lesz, még mielőtt szoptatós anya lesz belőle, és a többi.
2: Ezt is csináljuk. Uh-huh. Tehát úgy azt is mondjuk, tehát például én sokat tartok gyerekeknek is előadást, de csak egy feltétellel vállalom, amikor mondjuk felsősöknek tartok előadást, aha, hogyha utána jönnek a szülők is.
1: Aha, nagyon jó, tehát nagyon jó, azt akartam.
2: A szülők nélkül nincs megoldás. És jó, amit mondtál, a tudatosság, egy gyereket nem lehet tudatosítani, mert egy gyerek nem tartott idegrendszeri fejlettségben, az egy mítosz, hogy majd a gyereket megtanítom, és akkor ő majd megfelelően felelősen tudja használni, nem tudja. A szülőt viszont tudatosítani kell, és az egész dolog onnan indul, hogy legtöbbször, hogy le kell hozni a szülőt a telefonról. Mert a szülő mintát ad a gyereknek, és akárhogy akarja szabályozni a gyereket, ha a gyerek azt látja, hogy a szülő folyamatosan a telefon nyomkodja, akkor a szabályt semmibe se fogja venni, mert a mintát fogja követni.
1: Igen, tegnap hallottam egyébként fodrászomnál, hogy azt mondta, hogy például úgy csinálja, hogy ő sem használ telefont olyankor, és azt mondja, hogy kislányom, vagy kisfiam, ez az együtt töltött idő az, amit mi egymásra fordítunk, és ez egy fontos idő nekem, ha megyünk iskolába vagy óvodába, hogy beszélgessünk. És akkor a gyerek sem veszi el, tehát a szülő nem kezdi el nyomkodni, akkor a gyerek sem kezdi el nyomkodni, hiszen természetessé válik és beidegződik, hogy van társas kapcsolat, beszélgetnek, kommunikálnak, és másra terelődik a figyelem, és nem viszi el.
2: Ákos, ez abszolút így van. Hát, hogyha ez van, a gyerek egyébként ezt preferálja, hogyha ez van. Tehát van ilyen kapcsolódás a szülőhöz, akkor ezt fogja preferálni, ebben a szülőknek sok dolga van. Igen.
1: Nem irigyellek, sem téged, sem a Betesd gyermekkórházat, és bárkit, aki ebben a témában missziót folytat, de én ezt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes küldetés lehet a részetekről, mert hogy ez egy rendkívül fontos, talán napjaink társadalmunk egyik legfontosabb problémája most ez az online fertőzés, úgyhogy próbáljuk valamennyire fékezni. Pölt Ákos családbiztonsági szakértőt hallottátok, és a beszélgetést visszahallgathatjátok majd a sunshine.hu oldalon. Köszönjük, Ákos, és legközelebb is számítunk a véleményedre.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszamenőleges béremelést kaphatnak a pedagógusok. Új kormánybiztosi feladatot kapott Radnai Márk. VB Kabala jelmezben csaptak le egy dillerre a rendőrök. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Visszamenőleges béremelést kaphatnak a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsájtotta azt a rendelet tervezetet, amely további 0,4%-os bérkorrekciót tartalmaz 2026. január 1-ig visszamenőleg. A módosításra azért volt szükség, mert a pedagógus bérek jelenleg nem érik el a diplomás átlagbér 80%-át, amelyet Magyarország korábban vállalta az Európai Bizottság felé. A tervezet szerint a január és augusztus közötti időszakra járó különbözetet egy összegben fizethetik ki az érintetteknek. A magyar emberek nagyobb beleszólását szeretné erősíteni a közpolitikai döntések előkészítésében Radnai Márk. A Tiszapárt országgyűlési képviselőjét kormánybiztossá nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. Feladata egy új szervezet, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásának koordinálása lesz. Radnai Márk szerint a cél, hogy az emberek folyamatosan részt vehessenek a döntések előkészítésében. Az intézet a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálata mellett javaslatokat készít majd a társadalmi részvétel és a közpolitikai döntések megalapozottságának erősítésére. Fontos döntést hozott a kúria a társasházi közgyűlések kapcsán. A legfelsőbb bírói fórum kimondta, ha egy tulajdonos nem kapott értesítést a közgyűlésről, és ezért nem tudott részt venni rajta, akkor a közgyűlési határozat megtámadására nyitva álló határidő nem feltétlenül a közgyűlés napjától számít. A társasházi törvény szerint a határozatok ellen általában 60 napon belül lehet bírósághoz fordulni, azonban a bírósági gyakorlat figyelembe veszi azt is, hogy a tulajdonos mikor szerzett tudomást a döntésről. A döntés megerősíti, a társasházaknak bizonyítania kell, hogy az érintett szabályosan értesült a közgyűlésről. A belügyminisztérium arra figyelmezteti a lakosságot, hogy 2026. augusztus 3-án érvényüket veszik a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintett állampolgárok külön értesítést nem kapnak, a változást a hatóságok automatikusan rögzítik a nyilvántartásban. Akik kizárólag ilyen okmánnyal rendelkeznek, azoknak új, elektronikus személyigazolványt kell igényelniük valamelyik kormányablakban. A minisztérium most azt kéri az érintettek, ne hagyják az utolsó pillanatra az okmánycserét, mert a nyári időszakban jelentősen megnőhet az ügyfélforgalom. Szokatlan módszerrel fogtak el egy feltételezett drogdílert a perui fővárosban. A rendőrség két munkatársa a labdarúgó világbajnokság Kabala figuráinak öltözve vett részt egy rajtaütésben Limában. A hatóság szerint a célpont megszállott futballszurkoló volt, ezért a nyomozók így tudtak feltűnés nélkül a közelébe férkőzni. Az akció során több mint 2500 adag kokainbázist és egy lőfegyvert is lefoglaltak. A perui rendőrség egyébként nem először alkalmaz jelmezes akciót, korábban szuperhősöknek, Mikulásnak és más ismert figuráknak öltözött rendőrök is részt vettek hasonló rajtaütésekben.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma kellemes nyári idő várható térségünkben. Sok napsütéssel és kevés felhővel. Csapadék nem várható, ha az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Napközben 25 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

Nagy-Britannia szemefényeért sírön volt itt velünk 6 óra 21 perc van, ez már a Sunshine FM keltetője. Jó reggelt, és hát vidám hétkezdés, és sok-sok lendületet kívánok mára is. A gyerekeknek pedig kitartást a suliban, hogyha jól számolom, akkor ez az utolsó hét, igaz? Péntekig vagyunk? Na jól van, akkor maradjatok most már végig. Időjárás tekintetében 23-24 fok lesz a napi csúcs, hát innen szép a győzelem, és szombat-vasárnapra meg is lesz ez, ugyanis 30-32 fokos, 33 esetenként a csúcsérték, úgyhogy hát szép nagy utat teszünk majd meg a mai 23-tól a 33-ig. Készüljetek úgy, hogy ma is napsütés lesz, úgyhogy ennek megfelelően napszemüveg, napellenző, jó? Alacsony napállás kicsikét ronthat a helyzeten, az utakon, től függetlenül egyébként nagyon jól lehet haladni, remélhetőleg más is ezt tapasztalja, de bármi tapasztalatotok lenne, azt írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen, hogyha úgy adódik és van kedvetek, meg időtök is, illetve lehetőségetek 0623163000. Mai Facebook témánkat pedig rövidesen láthatjátok majd kint az interneten, méghozzá a Facebook oldalunk. A kérdés pedig nemes egyszerűséggel csak annyi, hogy szerinted kinyeri a foci VB-t. Természetesen van hozzá páros Cinema City Magyarország mozi belépünk, és jó zenék is, itt van Exwell.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Fontos döntés született a társasházi közgyűlésekről. Megszűnik a kancellária rendszer a szakképzésben. Két ismert influencerre csapott le a NAV. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Fontos döntést hozott a kúria a társasházi közgyűlések kapcsán. A legfelsőbb bírói fórum kimondta, ha egy tulajdonos nem kapott értesítést a közgyűlésről, és ezért nem tudott részt venni rajta, akkor a közgyűlési határozat megtámadására nyitva álló határidő nem feltétlenül a közgyűlés napjától számít. A társasházi törvény szerint a határozatok ellen általában 60 napon belül lehet bírósághoz fordulni, azonban a bírósági gyakorlat figyelembe veszi azt is, hogy a tulajdonos mikor szerzett tudomást a döntésről. A döntés megerősíti, a társasházaknak bizonyítania kell, hogy az érintett szabályosan értesült a közgyűlésről. Június 10-én már hatályba lépett az a törvény, amely átmenetileg felfüggeszti a pedagógusok teljesítményértékelését. A jogszabály szerint a 2025-26-os tanévben a munkáltatók nem végezhetnek értékelést a pedagógusok körében. A törvény indoklása szerint a jelenlegi rendszer nem tükrözi ugyanis a modern neveléstudomány értékeit, és a valós teljesítmény mérésére sem alkalmas. A szabályozás célja egy új szakmailag megalapozott és méltányos értékelési rendszer kidolgozása, amelyben az érdekvédelmi és szakmai szervezeteket is bevonják majd. A törvény egyúttal hatályon kívül helyezte a teljesítményértékelés részletszabályait tartalmazó belügyminiszteri rendeletet is. Jelentős változás készül a szakképzés irányításában. Megszűnik ugyanis a kancellári rendszer, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi vezetés válthatja fel. A változásról Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, valamint Naderi Zsuzsanna szakképzésért felelős államtitkár egyeztetett. A tervek szerint a szakképzési centrumok működése a jövőben még inkább szakmai alapokra épül majd, politikamentesen és átlátható gazdálkodás mellett. A cél, hogy a rendszer hatékonyabban szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság igényeit. A magyar filmszakma megújításáról egyeztetett a szakmai szervezetek képviselőivel Nagy Ervin kulturális államtitkár. A Filmreform 2026 program keretében elhangzott, jelenleg mintegy 4 milliárd forint áll rendelkezésre filmfinanszírozási célokra. A tervek szerint újraindítják a támogatási rendszert, és segítséget kaphatnak azok az első filmes alkotók is, akik korábban támogatást nyertek inkubátor programban, de filmtervük végül nem valósulhatott meg. Az államtitkár bejelentette azt is, hogy nyílt pályázaton választanák ki a Nemzeti Filmintézet új vezetőjét. A támogatási pályázatok optimista esetben már idén ősszel újraindulhatnak. Két jelentős követőtáborral rendelkező közösségi média tartalomgyártónál folytatott ellenőrzést a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintos bevételhez jutott TikTok és YouTube videói után. Azonban nem rendelkeztek adószámmal, és jövedelmüket sem vallották be. Az adóhatóság azt is megállapította, hogy bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Az érintettek kezdetben nem működtek együtt, később azonban elismerték a bevételeket. A NAV szerint a be nem vallott jövedelmek után az adók mellett akár 200%-os adóbírság és késedelmi pótlék is kiszabható.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma kellemes nyári idő várható térségünkben. Sok napsütéssel és kevés felhővel. Csapadék nem várható, ha az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Napközben 25 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Szám.

0: ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd! Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy

Good Things. Pontosan 20 évvel ezelőttről Chris Martinnel és Nelly Fortédóval itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 41 perc van. Hát az előző felhívásokból már hallhattátok, és az előző hét eseményeiből is szerintem már többen megtudhatták, hogy a Sunshine idén a 25. születésnapját ünnepli, úgyhogy negyed évszázadosak lettünk. A mai nappal pedig elindul egy egészen hosszúra nyúló játék, egy hónapon keresztül élvezhetjük majd ki ennek csinyát, binyát, és persze azt a meg annyi rengeteg értékes nyereményt, amellyel hozzájárultak a játékhoz. Például a Praktiker, az M3 Outlet, a Natur Cleaning, a Mendi Shape & Body, a Gátravel vagy az UHS Farm Care. Úgyhogy érdemes részt venni a játékban, mert minimum 25 ezer forintos nyeremények kiszórása itt a cél. Minden nap lesz játék a hétköznapokon, úgyhogy figyeljetek majd a felhívó spotot. A felhívó spot lesz az, amikor azt mondja, hogy na, akkor most tessék majd telefonálni. És amint ezt meghalljátok, akkor kellene az említett telefonszámot, vagyis a 0623153000-et csörgetni. Ötödikként érdemes lenne bekerülni a játékba, elmondani a rádió szlogenjét, vagyis hogy csak jó zene. És ezután pedig elindul majd egy visszaszámláló, nem is visszaszámláló, inkább egy ilyen ketyegő hang, mint tudjátok, a filmekben halljátok, a robbanás előtti ketyegés, és hát el kell tudni találni, vagy el kellene tudni találni, hogy nagyjából mikor lesz a robbanás. Amikor azt mondjátok, hogy bum, és valóban a robbanás is abban a pillanatban történik, akkor pedig megvan a nyeremény, hogy mi, az pedig majd ugye a jövő zenéje, de minimum 25 ezer forint értékű utalványról van szó. Szóval a mai nappal elindul a játék, figyeljétek, füleljétek azt, hogy mikor lesz a felhívószpot, utána próbáljátok ötödikként bekerülni hozzám. Aztán utána már csak jól kellene tippelni a boomolást illetően. 6 óra 43 perc van, egyelőre információ az utakról, fennakadásról nem érkezett be hozzám, hogyha ez mégis változna, azonnal szóljatok, és én is így teszek majd. Közben viszont zenélgetünk, vidám hétfőt! Azok

0: nélkül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Mindkét vármegye területén igen jelentős a forgalom. Elsősorban a teherautó, kamion, nyergesontató forgalommal számoljanak. Továbbra is több főútvonalon forgalomkorlátozások. Ilyen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén a 38-as számú főútvonal virányos rakamasz, de Nyíregyháza, illetve Szerencs között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat augusztus 28-áig. Jelentős a forgalomnövekedés az M3-as autópályán, és Hajdú-Bihar vármegye területén is igen élénk a forgalom a 4-es számú főútvonalon Debrecen, Ebes, illetve Hajdú-Szoboszló közelében. Úgy lakotelten belül és lakotelten kívül több helyen van útépítési felújítási munkálatokkal további forgalomkorlátozás, amik ezen a héten is érvényben vannak. És ez az utolsó hét a tanítással kapcsolatosan, akik tehetik, hétfő reggel hamarabb induljanak el, hogy biztonsággal időben elérjék úti céljukat. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megszűnik a kancellária rendszer a szakképzésben. Teljes zárlatot rendeltek el Ebesen. Egy nő brutális bántalmazása után vesztette életét. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelentős változás készül a szakképzés irányításában. Megszűnik ugyanis a kancellári rendszer, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi vezetés válthatja fel. A változásról Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, valamint Naderi Zsuzsanna szakképzésért felelős államtitkár egyeztetett. A tervek szerint a szakképzési centrumok működése a jövőben még inkább szakmai alapokra épül majd, politikamentesen és átlátható gazdálkodás mellett. A cél, hogy a rendszer hatékonyabban szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság igényeit. Teljes zárlatot rendeltek el Hajdú-Bihar vármegyében Ebes közigazgatási területén egy veszélyes méhbetegség megjelenése miatt. A hatóság intézkedésére azért volt szükség, mert a településen kimutatták a mézelő méhek nyúlós költésrothadás nevű fertőző betegségét. A baktérium okozta kór világszerte ismert, és elsősorban a méhlárvákat pusztítja el. A kórokozó rendkívül ellenálló spórákat képez, amelyek hosszú ideig fennmaradhatnak a méhcsalád környezetében. A zárlat célja a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása és az állományok védelme. Megkezdődött a tömegtermelés a debreceni Ecopro katódgyárában. A dél-koreai vállalat közlése szerint az üzemben már május közepén elindult a gyártás, az első késztermékeket pedig már ki is szállították. A debreceni létesítmény az Ecopro első európai gyártóbázisa, éves kapacitása jelenleg 54 ezer tonna katódanyag, amely mintegy 600 ezer elektromos autó akkumulátorához elegendő alapanyagot biztosíthat. A vállalat hangsúlyozta, a termelés zárt technológiával, korszerű szűrőrendszerekkel és folyamatos környezetvédelmi ellenőrzés mellett zajlik. A gyár működését ugyanakkor korábban több hatósági vizsgálat és üzemzavar is kísérte. Az Ecopro célja, hogy dolgozóinak jelentős részét Debrecenből és a térség településéről alkalmazza. Ideglenesen módosul a 13-as autóbusz menetrendje Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló technikum évvégi rendezvényei miatt június 15-e és 19-e között több rásegítő járat nem közlekedik. Kimaradnak a Segner térről reggel 7 óra 17-kor és 7 óra 19-kor induló járatok, valamint a Pallagról 13 óra 25-kor és 14 óra 20-kor induló rásegítő buszok is. A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Előkészítő ülést tart a debreceni törvényszék annak a három vádlottnak az ügyében, akiket minősített emberöléssel és más bűncselekményekkel vádol az ügyészség. A vádirat szerint egy 21 éves férfi még 2024 májusában brutálisan bántalmazott egy nőt egy hajdúszoboszlói ingatlanban egy pénzügyi vita miatt. A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonban a vádlottak a vád szerint napokon keresztül nem hívtak hozzá orvosi segítséget, miközben tisztában voltak súlyos állapotával. A nő végül csak később került kórházba, ahol hónapokig kezelték, ám sérüléseinek következményeként tavaly októberben elhunyt. Az ügyben három ember felelősségét vizsgálja most a bíróság.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén több órás napsütés és kellemes idő várható. Esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél időnként.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt és biztonságos célbaérést, türelmes autózást és vidám hétkezdést kívánok! Sok-sok lendületet, de ne az utakon legyetek túlzottan lendületesek! Pontosan 4-8 van, 23-24 fokos csúcsérték, megszűnő hidegfronti hatás, azért ezek jó hírek. Főleg, hogyha látnátok azt, amit én látok, de majd úgyis tapasztalni fogjátok, hogy a mai 23-24-ből egészen vasárnapig egy fölfelé ívelő folyamatos emelkedésben történő akár 35 fokos csúcsérték is tapasztalható majd a hétvégére, úgyhogy semmi pánik, hogyha valaki szereti igazán a meleget, annak most kijut majd a jóból, úgyhogy azt gondolom, hogy megérkezik a nyár. Ahogy véget ér az iskola pénteken, onnantól kezdve pedig beindul a kánikulai szezon. Ne felejtjétek, hogy például kedden, szerdán, csütörtökön magas UVB sugárzás lesz, és hát ehhez ugye nem kell azért olyan nagyon magas hőérték, mármint a levegő hőmérséklete, és már is ugye ég a bőrünk, bőrproblémák adódhatnak, úgyhogy vigyázzatok a bőrötökre. És úgy néz ki, hogy a hetet megússzuk szárazon, nem igazán lesz csapadék. Ami viszont fontos, és a mai nappal elindul egy hónapos játék, ez ugye a Sunshine 25 játéka. Ugyanis 25 éves lett a rádiónk, ami azért 0-24-es sugárzásban azt jelenti, hogy körülbelül 220 ezer órányi sugárzást tudunk már a hátunk mögött, de ha gondoljátok, elmondom azt is, hogy ez 13 millió perc, és nagyjából 800 millió másodperc. No hát ennyit töltöttünk el az elmúlt negyed évszázadban, úgyhogy ezt kellőképpen megünnepeljük. 25 ezer forint értékű vásárlási utalványokat lehet nyerni tőlünk. A játék a mai nappal indul, és amint meghalljátok a felhívó spotot, érdemes telefonálni és ötödikként bekerülni. Ha ez megvan, akkor ne feledjétek a rádiunk szlogenjét, csak jó zene. Ez lesz tehát a belépő, utána pedig jön a játék, egy ketyegő hang, aminél el kell tudni találni, hogy mikor történik a robbanás, a durranás, és hogyha a megfelelő pillanatban mondjátok azt, hogy bum, mármint a robbanás pillanatában, akkor pedig megvan egy 25 ezer forint értékű vásárlási utalvány. No hát a játék részleteit azt folyamatosan fogjuk majd szajkózni, és a játékkal pedig lehet, hogy hamarosan találkoztok is, úgyhogy legyetek résen.

eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Micsoda kellemes dallamok, Taylor Swift dalát hallottuk, ez volt az Opel Light, 7 óra 23 perc van. A vonal végén pedig egy játékosunk, ugyanis beindult a Sunshine 25 játéka, és hát égnek a vonalak, nem sokára pedig a gyújtózsinort is begyújtom, majd a vonal végén pedig Csaba. Szia Csaba, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
0: Hát óriási próbálkozás hullám volt az, amire te felültél, és nem hagytad magad, és az 5 telefonálóban legalább 4 te voltál. Kezdtem aggódni, mert a negyedikként az nem te voltál, úgyhogy nagyon ügyes voltál, nagyon gyorsan reagáltál, a többiek még épp, hogy csak azt se tudták hirtelen, hogy hol a telefonjuk, és miért nyúljanak. Na Csaba, a feladat a következő. Te már egyébként tudod, legalábbis ugye adáson kívül megbeszéltük, de hogy mindenki értse a feladatot. Most Csaba, és mindenki más, aki a Sunshine-t hallgatja, jó, hogy itt vagytok, fogtok hallani egy effektet, de hát egyedül Csaba lesz az, aki tippelheti azt, hogy a ketyegő hang mikor ér véget, és mikor váltja le a ketyegést, egy robbanás hang, egy bum. Amikor Csaba, te úgy érzed, hogy szerinted már most lesz, akkor kell bemondanod adásba azt, hogy bum. Jó, és akkor, hogyha eltalálod, akkor pedig van egy 25 ezeres ajándékutalványod. Na de várjál, mert ugye van egy belépünk is, mert anélkül nem indulhat el a ketyegés, ha nem tudod a rádiónk szlogenjét.
1: Sunshine Rádió, csak jó zene.
0: Sunshine FM, csak jó zene, így van. Csaba, készen állsz? Gyújthatom? Oké, remélem, hogy valahol mélyen van benned egy tűzszerész, és meg fogod tudni állapítani. Na figyelj, az elején az effekt, az még csak egy ilyen kis szöszmötölés, nem sokára indul tehát a pittyegés, és akkor kell eltalálnod majd a bummot. Na figyelj! Csaba, hát a legnagyobb jó indulattal sem tudnám ezt elfogadni, mert ugye hallható volt, és kicsikét késő reagáltál rá. Most szigorúnak kell lennem, tehát már az elején meg kell húznunk a határokat, mint egy pár kapcsolatban. Csaba, nézd el nekem. De ettől függetlenül...
1: Szerintem ez még időben volt.
0: Szerinted időben volt? Hát figyelj.
1: Igen, igen.
0: Én vagyok a mikrofon végén, úgyhogy itt nálam van, ilyen, nálam van a hatalom.
1: Később ért el a hangom.
0: Később ért el a hangod?
1: Aha, na, biztos vagyok benne.
0: Győzködjél még egy kicsit, Csaba.
1: Légy szíves, mert biztos vagyok benne, mert visszahozott a hangom, meg
0: aha, ugye, nem ugye, rossz, amúgy jó úton jársz,
1: azért több idő kell a hang, hogy
0: kezdjen. Figyelj, esküvőkön szokott lenni egyébként egy olyan feladat, amikor elrabolják a mennyasszonyt, és hogy szeretnénk visszaszerezni, és ilyenkor szoktam azt a feladatot adni például a vőlegénynek, hogy egy percen keresztül dicséri az anyósát. Tehát, hogyha egy percen keresztül dicséred az anyósodat, akkor megadom.
1: Ígérem.
0: Megfogod?
1: Dicsérem.
0: Na dicséred, mindig dicséred, jó van. Csaba, akkor tudod, én ilyen meggyőzhető vagyok így hétfő reggel, úgyhogy gratulálok, Csaba, megvan köszönöm, tehát az első nyereményed. Ugye ez annak köszönhető volt, hogy picikét csúszott a hang, remélhetőleg most már mindenki érti a feladatot, de holnaptól én ennél sokkal szigorúbb leszek majd. Csaba, a Praktiker utalványa a tiéd, gratulálunk. Egy 25 ezer forint értékű vásárlási utalvány, úgyhogy ne tedd le a telefont, egyeztetjük az adatokat. Nagyon köszönöm. Nem én is, Csaba, hogy ilyen kitartó voltál és velem voltál. És hát ez a feladat, hölgyeim és uraim, minden egyes hétköznap, minden egyes műsorsávban ez a játék és ez a feladat, úgyhogy Csaba, gratulálok, megvan ez is. Most pedig megyünk tovább jó zenével, tartsatok velünk!

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mit akar pontosan a telefonos halászat? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre gyakrabban találkozunk kéretlen, gyanús telefonhívásokkal, amikor a csalók bankok vagy cégek nevével visszaélve próbálnak érzékeny pénzügyi adatokat megszerezni az ügyfelektől. Az elmúlt időszakban több bank nevében is indítottak adathalász telefonhívásokat, gyanús, blokkolt, sikeres tranzakciókra vagy adategyeztetésre hivatkozva. A telefonos csalás során pénz eltutalására is próbálják rávenni az áldozatot a csalók által megadott úgynevezett biztonsági számlára. Mindig legyünk körültekintőek az ilyen hívások során, soha ne adjuk meg bankkártya adatainkat, internetbanki belépési adatainkat, egyszer használatos SMS kódjainkat, a bank sosem kéri be ezeket az információkat. Telefonon érkező kérésre soha ne utaljunk, nem szabad telepíteni semmilyen alkalmazást okostelefonra vagy számítógépre, telefonon vagy más csatornán érkezett kérés alapján. Gyanús megkeresés esetén szakítsuk meg a hívást, hívjuk a bankot, a bank honlapján található publikus telefonszámon. Soha ne a hívó felett hívjuk vissza, mert a csalók már a telefonszámot is tudják manipulálni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Könyvvásárlási támogatást kapnak a pedagógusok. Megszűnhetnek az alapítványi fenntartású egyetemek. Feldarabolhatják a teket. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Állami könyvvásárlási támogatást indít a kormány a pedagógusok, a könyvtárosok és a közművelődési dolgozók számára. A bejelentést Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter tette, még a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján. A támogatás részleteit egyelőre nem ismertették. A kormány emellett vizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfájának csökkentését, növelni a könyvkiadói és könyvtári támogatásokat, valamint új fordítás támogatási programot indítana a magyar irodalom külföldi népszerűsítésére, a kezdeményezést a Tanítanék mozgalom is üdvözölte. Szeptember 30-áig marad érvényben a lakossági jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstopp. A 2022-ben bevezetett intézkedés jelenlegi formájában októbertől megszűnhet, mivel a kormány szerint hosszú távon már nem fenntartható. A kabinet azt szeretné, hogy az érintett hitelesek a következő hónapokban felkészülhessenek a változásra, illetve szükség esetén újra tárgyalhassák hitelszerződéseiket. A kormány emellett társadalmi és szakmai egyeztetéseket indít annak érdekében, hogy a jövőben célzott segítséget nyújthasson a valóban rászoruló családoknak. Akár 1900 milliárd forintnyi vagyon is visszakerülhet állami tulajdonba, ha megszűnnek az alapítványi fenntartású egyetemek. A tervek szerint a kormány két lépcsőben vezetné ki a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Elsőként a nem egyetemi alapítványok működtetését szüntetnék meg, majd a következő év során az egyetemi fenntartói alapítványok jövőjéről is döntés születhet. A portfólió számításai szerint az érintett alapítványok nettó vagyona tavaly év végén megközelítette az 1900 milliárd forintot. A kormányzat ugyanakkor jelezte, az átállás során nem kívánja veszélyeztetni az egyetemek és a hozzájuk kapcsolódó intézmények működtetését, ezért a folyamat fokozatos lehet. Jelentős átalakításokra készülhet a kormány a rendvédelmi szerveknél. Sajtóértesülések szerint a terror elhárítási központ jelenlegi formájában megszűnhet, feladatait pedig több szervezet között osztják majd szét. A tervek alapján a terrorfelderítés a Nemzeti Nyomozóirodához kerülhet, amely önálló szervezetként működhetne tovább. A belügyminisztérium közölte. Végleges jogszabálytervezet még nincs, jelenleg szakmai egyeztetések zajlanak. Fogyasztói visszahívást kezdeményezett a Lidl egy szalámi termék esetleges baktérium szennyezettsége miatt. Az érintett termék a Dulano Artlender szelet 240 g-os kiszerelése, amelyben a vizsgálatok szerint nem zárható ki egy egészségre veszélyes kolibaktérium jelenléte. A szakemberek szerint a kórokozók súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást is okozhatnak. A visszahívás azokat a termékeket érinti, amelyek fogyaszthatósági határideje 2026. július 3-a. A Lidl most arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák kell, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe, ahol a vételárat nyugta nélkül is visszatérítik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyamai alapján a forint stabilan tartja pozícióját a fő valutákkal szemben. Egy euróért 356 forint körüli összeget kell adni. Az amerikai dollár árfolyama 308 forint közelében alakul. Az angol font 412 forint körül mozog, amíg a svájci frank árfolyama megközelíti a 387 forintot. A befektetők figyelme továbbra is a nemzetközi gazdasági adatokra és a jegybanki döntésekre összpontosul. Ma kellemes nyári idő várható térségünkben. Sok napsütéssel és kevés felhővel. Csapadék nem várható, az északnyugati szél többfelé élénk lehet. Napközben 25 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

0: End of the World, Miley Cyrus énekelt itt a Sunshine FM-en, ahol csak jó zene szól. 7 óra 42 perc van, megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Találtál jó fejhallgatót?
1: Találtam, igen, itt mind a kettő szól.
0: Oké. Na, mutatnék egy hangeffektet, és kíváncsi vagyok, hogy kitalálod-e, hallgatóink is tippelhetnek, mondjuk akár önmagukban, de hogyha gyorsak még Viberen is, vagy SMS-ben 0623163000, mielőtt felfedném, hogy valóban mit hallhatunk. Szóval mielőtt elmesélném azt, hogy miről fogunk beszélgetni, és hogy milyen dolog történt, mert megtörtént események alapján fogjuk elbeszélni a következő dolgokat, mutatok egy effektet, találjátok ki, hogy mi ez.
1: Eddig jó.
0: Ez a csend hangja.
1: A csend hangja. Igen, ezt akartam mondani.
0: Oké, törjük meg a csendet.
1: Na. Kérlek szépen egy ilyen teherautó, vagy buldózer, valamit leborít.
0: Na várjál, most épít, vagy rombol szerinted?
1: Rombol. Nem, hát... Most ez fura, mert amikor lebillent valamit akkor, és attól függ, hogy mit szállított. Valami lemez darabokat.
0: Igen, van benne fém, és van benne aszfalt is. És amikor a fém találkozik az aszfalttal, akkor esetenként nyomot hagyhat benne. Főleg akkor, hogyha a traktor egy leengedett tárcsás boronát húz végig 180 méteren, ezzel felmarva az aszfalt egy bizonyos részét.
1: Hát na, kell a...
0: Hát ez...
1: friss mezőgazdasági terület, kevés volt, a mezsgyét egy kicsit arrébb rakták.
0: De amúgy mondhatja azt szerinted, a hangot hallva, most, hogy meghallgattuk, mondhatja azt az ügyészségnek, hogy nem hallottam?
1: Igen, hát
0: vagy lent van a borona?
1: Bent a traktorban lehet, hogy hangosabb.
0: És hát Sunshine szól, dübörgött a Sunshine, így valami Dua Lipa zene.
1: Szegény újságíró kollégám jutott eszembe, aki megvette élete egyik új autóját, összesporolta rá a pénzt, nem egy nagyon márkás autóra kell gondolni, egy ilyen alapfelszereltség, hogy szaladgálni vele a megye különböző pontjain, meg
0: most
1: a régióban.
0: Most egy ilyen szaladgálós autó.
1: Így van, leparkolt az egyik sajtóeseményen, majd egyszer csak fejvesztve rohadt egy ember a faluból, hogy elnézést, de ki ez a fehér gépjárműt az út mellett, mondta, hogy az enyém. Jó, mert egy traktoros épp egy ilyen boronával, vagy tárcsával, vagy nem tudom, végighúzta az oldalát. Hát, mint a konzervnyitó. Tehát konkrétan így végig. Úgyhogy...
0: Hát, és végül a kabrió eladó? Megvan még?
1: Az a baj, hogy az oldalirányba kabrió. Úgyhogy...
0: Jó, hogy nem ült benne
1: pár
0: senki.
1: Pár hónapos volt az autó, és lehetett vinni újra fényezni.
0: Na oké, de mennyire volt mélyesebb? Ha valaki benne ül, megsérült volna?
1: Hát azt nem tudom, hogy megsérült volt, de hogy végigvágta, az
0: ah, de hát, hogy a belsejébe hát is bement volna.
1: Nem csak behorpat, hanem konkrétan így végig. Tehát nehezek ezek az eszközök. Hát most, ha megfogsz egy tárcsát, amin mi leginkább csak grillezni szoktunk, míg a mezőgazdaságban élők meg tudják, hogy az mire való. Na most, amikor egy traktor húz maga után nem tudom hány ilyen tárcsát, amikor kinyitja meg, stb. Annak azért komoly súlya.
0: Igen, igen. Hát ugye tudják, akik járnak gyúrni, és hogy egy tárcsa azért normális esetben egy 20 kilós. Tehát, hogy azért igen. Az egy másik fajta tárcsa.
1: Bár hozzáteszem ezeket az új tárcsákat, meg úgy alakítják ki a konditermekbe, és akkor nem akarok elkalandozni. Egyre nagyobbnak néznek ki. Most már az 5 kilós tárcsa is némelyiknél annyi műanyag bevonatot kap, aha, meg minden, mint régen a 25 kilós.
0: Hát bedobálják, mert nem bírják.
1: Nem, csak így, amikor lefotózod azt, hogy te mennyivel nyomsz fekve, akkor azt mondom, azt a betyár.
0: Hát jó sok műanyag.
1: Ez valami világcsúcs. Hát nem, ezt közben meg ránézze. Jó, hogy ez csak 45 kiló.
0: Igen, és hát előbb-utóbb az egész majd műanyagból készül. Tehát képzeljétek el, akkor a 20 kilós súlyt, az mekkora lesz majd.
1: Igen.
0: Igen, tehát hogy itt van ez az 1 köbméteres kocka műanyagból, ez 20 kiló. Na visszatérve erre a borsodi esetre, hát... A borsodiról egyébként is ugye sör szokott néha eszünkbe jutni, ez is úgy bontotta fel az aszfaltot, mint ahogy te vasárnap délután a sör.
1: Sziszent.
0: Sziszent, ciccent, és az egész falu végig hallotta ezt a nyivákoló, nyikorgó, brutális zajt. 183 méteren sikerült ezt megtennie. Egyébként ő azt mondja, hogy miközben ő a földeken dolgozott, a hidraulikus emelő elromlott, és a tárcsa az lekerült a talajra. Ő ezt nagyon jól tudta, de hát ugye neki is dolga van, vagy ebédidő, vagy ha
1: tudta is.
0: Vagy haza kell mennie, vagy máshol van munka, és hát sajnos fel kellett hajtani az aszfaltra. Egyedül azt nem tudta, hogy mit fog ezzel okozni. Tehát
1: fél.
0: Ő tudta azt, hogy
1: gondolta,
0: lent van.
1: Hogy majd haza gurul valahogy lassan.
0: Csendben óvatosan hazamegyek, megmutatom még egyszer. Hogy...
1: Ez, tudod milyen? Mint amikor a részeg ember hazamegy, és ne ébreszte fel a feleségét. Szerintem. Akkor törzúz, mindent csinál.
0: Senki nem fogja észre. Hol voltál már megint?
1: Oj, szegény. Na. Valamilyen szinten, én azt hittem, hogy az tényleg, hogy nem, de utána hogy jött ez, hogy nem hallotta?
0: Nem, ezt én csak én mondtam, ja. Hogy vajon arra appellálhat?
1: No, no, nem nagyon. Nem.
0: Én azt gondolom, hogy nem.
1: Főleg így nem, hogyha tudta, hogy úgy hajtott fel, hogy
0: de mi van ezzel nem lehet?
1: Hajtotta fel.
0: Nem lehet tolatni? Tehát, hogy felmentem az aszfaltra. Megtettem néhány métert, mert ugye azért mégsem egy őrült idegbeteg egy ilyen gép, tehát hogy azért nem tesz meg 50 métert egy másodperc alatt, nem nézett maga mögé, hogy baj van, vagy úgy volt vele, hogy na mindegy, most már kövér gáz, és itt se vagyok.
1: Tudod, mit kellett volna? Miután ez egy, azt hiszem, tárcsa volt, ugye?
0: Igen. Tárcsa. Tárcsás borona.
1: Na, még utána egy olyan ilyen sima boronát, vagy egy ilyen láncot, amit szoktak maguk után, amivel elsimította volna. És akkor tudod, ez a nem látszik.
0: A kavicson jó.
1: Volt annak idején, arra emlékszem, egy ilyen, hogy kiborult a festék a teherautó tetején, és ott tényleg nem vette észre a sofőr, és végig ment úgy a főúton, hogy egyébként így állt a fehér festék a lámpáknál, meg mindenhol, és húzta maga után a csíkot, meg minden, de ezért képzel egy teherautónyi, nem tudom hány köbméternyi festéket, ami folyik
0: a
1: folyamatosan.
0: Szerencsétlen tanuló, most akkor melyik az áruvonal?
1: Hát azt gondolom, hogy a rendőröknek nem volt nehéz megtalálni, hogy hová ment, csak követni kellett a fehér csíkot végig, de az egy komoly feladatot okozott, például eltávolítani utána az útestről, ráadásul tönkre csúszott az egész.
0: Igen.
1: Itt meg most újra kell aszfaltozni?
0: Itt egyébként azt mondják, felmérték a károkat, a kár nagysága akár az 1 millió forintot is elérheti.
1: Szegény. Hát nem lehetne, hogy ledolgozza. Oda megyek a gépekkel, és segítek az aszfaltozásba.
0: Főleg valahol marok, akkor marni már tudok.
1: Igen, hogy cserébe akkor mindenkinek betárcsázza ott a környéket, akinek kell. Csak valamilyen szinten sajnálom, de hát ez egy óriási butaság volt. Ha tudta előre, hogy egyébként meg nem működik, és úgy kell hazamenni, akkor meg ő aludas. Vagy legalább kipróbálta volna 2 méterem.
0: Azt mondja, hát hogy... pont azt mondom, hogy ha észrevette,
1: ez így nem lesz jó. Oké, hát látta, hogy nem jó, de akkor már lehet, hogy úgy volt vele, hogy adok egy kicsit nagyobb
0: szerintem gázt. Szerintem gázt adok. Biztos nem látták, hogy én voltam.
1: Senki nem látta, nem hallotta.
0: Itt úgyis óriási traktorforgalom van ebben a faluban.
1: Igaz, hogy amikor behajt majd a Kossuth utca, nem tudom hány szám alá, végig látszik, hogy merre menni a nyomok. De
0: Vali bácsi, adhatok egy tanácsot? Menjen arra, ahol valahol az utat keresztezi egy folyó. Ott mindig a filmekben is mindig elvesztik a nyomokat.
1: Igen, a kutya sem találja meg a folyókban.
0: Be kell hinteni kávéval.
1: Vagy van egy másik, valami rossz akarójának az udvarára álljon be a traktorra, és akkor azt hiszik, hogy ő volt. Tehát így, jaj, szegény.
0: Igen, na most ugye bírósági eljárás van. Vizsgálják, hogy a műszaki hiba ismeretében mennyire volt felelős döntés a munkagép közúti használata.
1: Hát nagyon. Tehát szerint miért lett ebből bírósági ügy?
0: Nem is értem, hogy mind kell tanakodni. Hát gondolom,
1: mert ha még azt mondta volna, hogy műszaki hiba történt, felhajtottam, menet közben leereszkedett, nem vettem észre, nem tudtam visszahúzni, megpróbáltam, több-töröbb, még akkor lehet, hogy az enyhítő körülmény.
0: Igen, de... és a bíró pedig bejátsza, hogy Pali bácsi, ezt nem vette észre?
1: Tessék, bíró úr!
0: Nem
1: hallom, mert nagyon csörög valami hátul!
0: Uram, egy répa van a fülében. Elnézést, nem hallom, mert egy répa van a fülében. Na jó, oké. Okay.
1: Hát igen, szóval, ez a csörög a sárhányú a biciklin. Mit mondasz? Csörög a sárhányú. Nem hallom, mert zörög a sárhányú.
0: Hát igen, meg előre forog a hátsó. Szóval szegénykém így járt, most kicsit sajnálhatjuk is, kicsit nem is, tehát hogy azért szerintem a dolgok vagy a tetteinek felelősségének tudatában tette mindezt, 1 millió forint értékű a kár, ami akkor végül is nem is olyan sok. Hát, nem? Tehát az aszfaltozás mértékében az 1 millió forint manapság, mint amikor bemész tüzépre, 1 millió forint csak
1: akkor
0: köszönsz.
1: Akkor lehet, hogy csak szurokkal kell beönteni. Apropó szurokkal, láttam egy csoportban, hogy azt hiszem, hogy Tiszavasvári és Tiszalök között ott most építik az utat, ott pedig kirakták, hogy nagyon sok autónak ilyen szurkos lett az alja.
0: Igen.
1: És hogy hát próbálnak közösen fellépni ezzel ellen, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Nem tudom, vannak ilyen eltávolító oldatok meg mindenféle, de...
0: Biztos jó tesz a műanyagnak is, meg a fényezésnek is.
1: Nem tudom. Nekem is volt már ilyen, de nyilván nem ennyi, csak 1-2 csepp, amikor rám néz ilyen szurkozott részre, de valaki írta, hogy az ő autójának az egész alja. Na látod? Ott meg bitumenes alvázvédő.
0: Megvan. Az onnantól szerintem minimum 10 év.
1: Mindjárt jön majd a kivitelező, hogy hát tulajdonképpen még én kérek pénzt. megoldottuk az alvázvédést.
0: Igen.
1: Na, vannak ilyenek azért a közúton. Hát, ha itt is mondjuk meg tudják úgy oldani ezt a felmart részt, vagy ezt a tönkrement részt, hogy esetleg csak bele kell csorgatni ilyen kis szurkot. Sok helyen látok ilyet egyébként külföldön, én csak úgy hívom, hogy ilyen kígyó, mert úgy néz ki, ilyen kis fekete csíkok.
0: Ja, ezért van így. Igen.
1: Igen. Egyébként motorra nem túl kellemes arra rámenni.
0: Egyébként meg azt gondolom, hogy mindenki, akinek a ház előtt ez történt, hogy felmarta a tárcsásboronával a hapsi, az útszakaszt, mindenki vigyen ki, csak van valahol egy eldobott ronyszőnyeg, takarjátok le.
1: Egy kis papír.
0: 183 méterről van szó, takargassátok le egy kis szőnyeggel.
1: Cserébe ugyanitt ingyen boronálást vállalnak.
0: Na jó, ezt összeboronáltuk. Dr. Béres átdolgozta az egykori Tunyogi Orsi Ha lemegy a nap című dalt, úgyhogy Király Viktor is a segítségére sietett. A közös produkció pedig így lett.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotja.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Lendületes hétkezdés, szép reggelt, jó utat kívánunk mindenkinek. Mi újság van Debrecenben? Na nézzük meg akkor az utak helyzetét. Segítségünkre sietett Horváth László gépjármű szakoktató. Miről érdemes hallanunk? Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit! Hát az Erzsébet utca, Piac utca kereszteződésvét mindig csinálják, hát itt óriási a dugó. Amit még megemlítenék, hogy a városba vezető útszakaszon több helyen is tapasztaltunk, a roadpol keretén belül rendőri intézkedés van, tehát az alkohol, drog ellenőrzés folyik, emiatt még lassabb a forgalom, amivel teljesen egyet tudok egyébként érteni, zárójelbe zárva. A Mikepércsi rendőri ellenőrzésnél ott volt egy ráfutásos baleset, erre figyeljünk, hogy ha lassul a forgalom, akkor ehhez alkalmazkodjunk. Annyi baleset történt a hétvégén is rollerrel kapcsolatban, illetve kerékpárral kapcsolatban, próbáljuk ez ellen tenni. Ehhez kívánok én balesetmentes közlekedést az egész város és megye területén.
2: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Megújult a MÁV Plus alkalmazás. Vita kíséri a Debreceni Egyetemi tér átalakítását. Közel 48 milliárd forintos vesztességet termelt tavaly a MOHU. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Új funkciókkal bővült a MÁV Plus mobil alkalmazás. A fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé vált a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, így már többek között a Budapest-Bécs és Budapest-Prága útvonalakon közlekedő nemzetközi vonatokra is közvetlenül az alkalmazásban lehet jegyet váltani. A frissítése mellett megújult utazástervezést és részletesebb utastájékoztatást is kínál. Az utasok már láthatják a köztes megállókat, a járatok menetrendjét, valamint az állomásokról induló további vonatokat is. A közlekedési tárca szerint a fejlesztés egy hosszabb digitalizációs folyamat első állomása volt. Továbbra is élénk vita övezi a Debreceni Egyetemtér tervezett megújítását. A beruházás keretében átalakulnak a burkolatok, új ülőfelületek létesülnek, valamint megújul a szökőkút környéke is. Tompa Enikő országgyűlési képviselő szerint azonban a fejlesztés előtt szélesebb körben meg kellene kérdezni a helyiek véleményét is. A politikus úgy véli, a klímaváltozás miatt nagyobb hangsúlyt kellene kapni az árnyékot adó fáknak és zöld felületeknek. Az egyetemtér június 1-jével a Debreceni Egyetem vagyonkezelésébe került, a fejlesztések pedig több ütemben valósulhatnak meg a következő évek során. Akár 220 új lakás épülhet Vámospércsen egy tervezett 4,2 hektáros lakóövezetben. A Debrecen közelében fekvő település vezetése szerint a cél nem a maximális beépítés, hanem egy élhető, zöld felületekkel, játszótérrel és sportolási lehetőségekkel rendelkező városrész kialakítása. Az önkormányzat tervezési pályázatot írt ki. A végleges koncepció kiválasztásába pedig a lakosságot is bevonják. A tervek között elsősorban egy-két szobás lakások szerepelnek, míg garzonok és munkásszálló jellegű ingatlanok nem épülnének. Jubileumi díszoklevelet vehetett át 58 mérnök a Debreceni Egyetemen, akik 50 évvel ezelőtt szereztek diplomát az Ybl Miklós Műszaki Főiskola építőipari karán. Az ünnepségen elhangzott, a műszaki kar az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül, míg 1976-ban alig 200 hallgató tanult itt, ma már több mint 3000 diák folytatja tanulmányait, közülük ezren külföldről érkeztek. A karon egyébként jelenleg 20 mérnöki alapképzés és mesterképzés is működik. Az egykori hallgatók nevében Horváth Sándor hangsúlyozta, olyan tudást kaptak, amely egész pályafutásuk során meghatározó volt. Jelentős vesztességgel zárta a tavalyi évet a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT. A társaság csaknem 48 milliárd forintos mínuszt könyvelt el a 2025-ös évben. A legnagyobb veszteséget a lakossági hulladékszállítás és a palack visszaváltási rendszer termelte. Utóbbi közel 38 milliárd forintos veszteséget okozott, miközben a rendszer működtetése évente több mint 70 milliárd forintba kerül. A pozitívum ugyanakkor az, hogy a visszaváltási arány már eléri a 90%-ot, ami környezetvédelmi szempontból kedvezőbb eredmény. A beszámoló szerint a MOL csoportnak a beruházásokkal és a működési veszteségekkel együtt eddig mintegy 200 milliárd forintjába került a hulladékgazdálkodási rendszer működtetése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Ma Debrecen környékén több órás napsütés és kellemes idő várható, esőre nem kell készülni, az északnyugati szél időnként megélénkülhet, napközben 25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szuper reggelt, lendületes hétkezdést kívánunk mindenkinek. 4:09 van, úgyhogy többen már felébredtek. Van, aki már beért a munkahelyére, és még mindig nem ébredt fel, úgyhogy neki is jó reggelt kívánunk. Vegyétek fel a munkafonalát, közben tartsatok velünk, és kicsikét delfinezzünk, tehát arra gondoltam, hogy kicsikét érdekes információkat szeretnék itt továbbadni nektek. Ha delfin szóba kerül, akkor ugye mindenkinek az jut eszébe, hogy egy békeszerető, játékos, aranyos, cuki, kedves, mosolyog, ugye igen. Tudjuk róla azt például, hogy egy rettentően intelligens állat, nagyon könnyen tanítható, szereti az emberek társaságát, tényleg egy barátságos, közvetlen élőlényről van szó, és hogyha meglátjuk például közvetlen környezetünkben úszkálni, akkor nem feltétlenül akarunk egyből kijönni a vízből, főleg, hogy valaki keresi is annak a lehetőségeit, és ráadásul sokat utazik, és sokat fizet azért, hogy valahol delfinnel együtt úzhasson. Uh-huh. Na, ez ilyenkor általában egy ilyen bejáratott, biztonságos esemény, ami felügyelet alatt van tulajdonképpen az egész helyzet, de amikor te egyedül vagy egy delfinnel a tengerben, és úgy találkoztok, és belemerültök a játékba, nem is gondolnád egyébként, hogy milyen veszélyeket rejt, hogy a viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat, mert nagyon érzelmes lények belemerülnek a játékba, olyanok, mint a gyerekek, hogy annyira belehevül már a játékba, hogy nem eszik, nem iszik, csak a játékra koncentrál, és hát a delfin is annyira belemerül a játékba, hogy közben elkezd veled úszni, majd szépen levisz a tenger mélyére, levisz a tenger fenekére, vagy elvisz teljesen a partoktól nagyon messzire, és aztán onnan vagy visszajutsz a partra, vagy belefulladsz a vízbe, vagy már nem lesz időt feljönni, mert ugye a delfin nem fogja tudni azt, hogy neked mekkora a tüdőkapacitásod.
2: Igen, most a tankcsapdának az egyik dalcímét idézném, ez az
1: Be vagyok rúgva, na, nekem mindig csinálom.
2: Alföldi gyerek. Minket, alföldi gyerekeket, ez egyébként nap mint nap fenyeget. Tehát, hogy a delfinek.
1: De most jön az utazási szezon, most jön a nyaralás.
2: Most jön a nyári szünet. Tehát amikor Pistike végzett az iskolába, és nem tudják hova rakni, és otthon van, akkor az anyukája elmagyarázza nekik. Kisfiam, ha kimész biciklizni, vigyázz, vegyél fel térvédő sisakot. Ha rollereznél a haverokkal, akkor csak tartsd be a kresszavaj. De, ha delfinezni mennél, tehát kimész valamelyik tóra, nem tudom, ott a Hortobágyon, vagy a Rétközi tóra, vagy ilyesmi, és találkoznál véletlenül delfinek, és együtt úsznál velük, vigyázz, mert azoknak is nyári szünet van, és ilyenkor nagyon pajkosak, nagyon játékosak, le ne húzzon a víz alá a delfin.
1: Igen, a fiúknak ezt mondod, mit mondasz a serdülő lányodnak? Kislányom, ugyanezekre vigyázz, de tudod, vannak a méhek. Ha ha ha!

0: azért az olyan félelmetes, és ugye eszedbe jut, hogy lehet ez ott úszkál a lábam alatt a tóban.
1: Bármikor megehet.
0: Hát vagy nem is megehet, akkor is szar érzés, nem, bocsánat a kifejezés, de rossz érzés, tehát hogy ott elúszik a lábad alatt egy ilyen nagy sikamlós valami. De hogy közben pedig a delfinek, akik tök cukik, és azt gondolod, hogy ú, hát a legjobb haverod, jön, megy, olvastam ilyet, hogy az UFO-k hozták ide, hogy az embereknek segítsenek. Mindenkit az UFO-k hoznak, akik az embereknek
1: hát
0: segítenek.
1: Hát ne arrogudjanak az UFO-k, de amikor például a matekból rohadt nagy szükségem lett volna egy témazárónál, hogy segítsenek, egy rohadt nyomorult delfin
0: nem, igaz,
1: nem volt ott.
0: Mert minden delfin leadta jel, csak te nem értetted. Pedig fütyültek meg, mindent csináltak, csak nem jutott el hozzá. De a mai napig nem tudják megfejteni sokszor a viselkedésüket. Tehát, hogy miért van az, hogy milyen társas lény és hogy a partra úsznak és öngyilkosok lettek, meg stb. Stb. Hiába viszik vissza őket a vízbe, egy társok után mennek.
1: Nem öngyilkosok nem, lettek, nem hanem tudják. Láttak a parton egy labdát. Ki akartak menni érte, és kint ragadtak.
0: Igen, vagy játszani akartak csak pont a gyerekekkel, akik ott voltak.
1: De nem, én tudom, náluk is valami hülye TikTok trend terjed.
0: Igen.
1: Te nagyon veszélyesek. Ki mersz-e menni a partra? Milyen messzire mersz elmenni a víztől? Milyen közel tudsz menni a partra?
0: Azt is olvastam egyébként, és ez meg megint nem vicc, hogy ha tengerparthoz mész nyaralni, akkor ne pisíj bele a tengerbe, mert oda vonza a cápákat.
1: Hát, ezt jókor mondod. Haveromnak szól.
0: Az egy dolog. De ha te belepisírtél, akkor gyorsan gyerek.
1: De haverom maradhat.
0: Igen. Igen, mert lehet, hogy megjelennek majd a cápák a környéken.
1: De hamar az, a Dallas ismétlése most megy.
0: Igen, a Vöröstengerbe ezért ért egy búvárt ilyen baleset. Azt nem tudom, hogy ott hogy búvárkodál. Nyilván ott az nem olyan, hogy kimegyek és szétnézek, ott vagyok a tenger közepén, ó, most jött rám, mert pisélnem kell, reggel megittam azt a két pohár vizet, már csak nem úszok ki.
1: Azt hittem, hogy az városi legenda, amikor ezt mondják az emberek, hogy hát mint egy teleszart búvárruha, akkor tényleg van ilyen. Akkor tényleg
0: nem volt búvárruhában. Igen, de nyilván ez állítólag működik, és tényleg úgy van, mint a vérrel, tehát, hogy annak az ammóniának a szagát, meg ilyesmit megérzik a cápák, hihetetlen jó a szaglásuk, és messziről kiszagolják, és az nekik táplálék. Már, hogy azt jelzi, hogy ott egy táplálék van, és akkor így esetleg támadnak. Igen, de akkor most már tudjuk, hogy a delfinek
1: magasabb húgysav értéke. Szerintem kevesebb.
0: Labor jelentés.
1: Kevesebb vörös húst kell lennie.
0: Vérvizsgálatot tetszik kérni? Csattogtatja a fogát.
1: Akkor aha, most vért veszek.
0: Igen, megnézzük, hogy milyen. Kicsit magas a koleszterin.
1: Igen, leszakadt az egyik karja, maradhat. A delfinről.
0: Ez nagyon morbid,
1: de mi...
0: De vigyázzunk.
1: Mi alföldi gyerekek erről tudunk ki.
0: Mi ezt így képzeljük el. Igen, tehát, hogy nem tudom, hogy hány embert ért már baleset így delfinezés közben. Én úgy láttam mindig, hogy a delfinek kell, amikor együtt úsznak, az medencében van. Tehát, ilyen állatparkokban, meg ilyen showműsorokban, meg
1: hát ott még nem folytott bele talán senkit az delfin.
0: Ki volt az nem jut eszembe a neve, egy vickó, aki állandóan ilyen krokodilokkal birkózott, meg rájákkal úszott, meg ilyen életveszélyes volt, meg is halt.
1: Meg.
0: Mert az egyik rájának a farkán lévő ez a hegyes valami, az megszúrta és meghalt.
1: Na most nem jut eszembe.
0: De azt tudom, hogy a fia is vitte tovább utána ezt a folyamatot, és ő is ilyen filmeket forgatott, és mindig így néztük, hogy nem fél, nem igaz, hogy biztos meg van játszva, biztos már ilyen szelidített, és aztán kiderült, hogy nem. Szóval nem játék a delfin sem. Meg hát
1: egyéb... A medvéről mondtuk ezt mindig, de nézzük a delfin
0: sem. A medve sem. Tehát, hogy azért ezek vadállatok, tehát amellett, hogy lehet nagyon szerethetőek, meg nagyon aranyosak, milyen érdekes, nem a medvére, és azt mondja, jaj, Maci, még méz is készült belőle, meg minden, jaj, egy kis, meg Maci, Laci, meg minden, ez a kép marad meg benne. Gyerekkorban minden embernek volt gyerekkorában egy kis plüss mackója, vagy valami, mert azt kapod.
1: Hát néhány nőnek is manapság van.
0: Igen.
1: Nyilván attól függ, hogy az a férfi melyik autó, milyen autóból száll ki, hogy büdös disznó, vagy édes mackó.
0: Igen.
1: Azt mondják a delfinről, hogy az egyetlen vízélemlős, amelyet nem tántorít el, ha a kiszemelt lény más biológiai fajhoz tartozik. Tehát képes úgy viselkedni, mint egy házi nyúl, amelyik nem hagyja békén a macskákat, kutyákat, a széklábát, csak hogy a nyúlnak nincs olyan fejlett intelligenciája, hogy még féltékeny is legyen. Tehát féltékeny állatok, mind a mellett, hogy intelligensek.
0: Ja, hogy odaúszik egy rajnyi delfin, kiszemeli, hogy már pedig Olasz Gabi nekem tetszik,
1: és vele akarok játszani,
0: akkor is nem enged a többivel játszani, és te ha véletlenül megsimogatsz egy másikat, akkor lehúz a víz alá, hogy már pedig ez az én játékom.
1: Hát ebben nem vagyok biztos, ezért a medencében amúgy sokkal szerencsésebb.
0: És csak egy delfin legyen, mert akkor nem lesz féltékeny.
1: Igen, igen. Volt rá példa, hogy delfinek emberekbe szerettek bele, mint írják. Az ilyen esetet például egy Delfin hadművelet című könyv írja le. A szerző szerint a könyv valós eseményeken alapul, és a delfin annyira vonzódott az idomár nőjéhez, hogy

0: Próbálta fizikailag eltávolítani vélt riválisait a nő környezetéből, például a férfiakat.
1: Aha.
0: Tehát látod, hogy veszélyessé válhat.
1: Kijött a vízből?
0: Persze, két lábon, aha, fegyverrel.
1: Tehát ez a meglátta, csuklója. Hogy ott Johnny mire kész, hogy el akarja hívni randira, majd megjelent az étterembe. De ez a...
0: Rájuk rúgta az ajtót. Igen, megfogta a férfi lábát, behúzta a közeli tengerbe és levitte a mélybe.
1: Félelmetes. Igen. Egy nagyon barátságosnak tűnnek egyébként.
0: Azok de ezek az elmondások alatt.
1: Ezek szerint ragaszkodnak is. Te húztál már delfint?
0: Nem.
1: Láttál
0: nem.
1: Már egyébként élőben delfint? Már nem akváriumban, hanem úgy, hogy a tengerben.
0: A állatparkban például?
1: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben.
0: Mert van... Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járok, aztán hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
1: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb, a sok cápatámadás miatt. Tehát, és érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott nyaralt. Horvátországban lehet látni egyébként a Tomis környékén lent, meg Trogirtól délre. Ott azért reggelente, hogyha szerencséd van, akkor láthatsz akár delfineket is. Viszont, ha pehjed van, akkor rossz helyen nyaralsz, mert láttak már kék cápát is, sőt, egy időben a nagy fehér cápa is felúszott szaporodni egy bizonyos részre, azt hiszem Rab vagy Krök-sziget környékére, mert ott hűvösebb az áramlat. Úgyhogy van, amikor meg cápát látnak. Nyilván ez, amikor a nyaralni mész, előtte 2-3 nappal mutatják be azt a videót a világ összes híradójába, hogy már megint cápát láttak mondjuk Horvátországban, te meg tudod, hogy 2 nappal később odamész, és a gyerek végig megkérdezi tőled, hogy apot van cápa, dehogy van, láttam már, hogy kész. Kapcsolgatod a tévét, és cápát láttak Horvátországban, kész. Na, onnantól kezdve azt a gyereket vedd rá, hogy menjen be a tengerbe, és magyarázd el, hogy nem, az csak egy vicc volt.
0: Az csak egy delfin.
1: Igen.
0: Illetve láttak delfinjelmezbe öltözött cápákat, és amúgy meg záró gondolatként engem nem zavarna az, hogy a cápák jönnek a közelembe szaporodni, csak ne táplálkozni jöjjenek. Tehát felőlem ott, tehát elférünk, szaporodjanak.
1: Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg minden, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltam. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alatt az pedig...
0: Jó, nekem attól lehet herpeszem.
1: Attól.
0: Hát,
1: mi a sós vízben?
0: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
1: Oké, okay, mert belepisész a tengerbe. Hát nyilván akkor valamit elkaptál. De hogy lebegsz a víz tetején, és olyan, mintha egy akváriumban lebegné, mert alattad meg egy rakás hal úszik, meg mindenféle. Látsz egy csomó dolgot, ilyen hajóhorgonyt, meg minden, ami a víz alatt ott maradt. Tehát olyan, mintha tényleg te lennél Jacques Cousteau, aki most kutatsz a víz alatt. És akkor így úszkáltunk, és akkor egy alattad így a sziklák, majd egy akkora ilyen letörés, hogy hirtelen a nagy kék mélység, és nem látsz semmit. Korok Fatima jutott eszembe, aki 100 méter mélyre, meg nem tudom én milyen mélyre lemerült ilyen egy szabad tüdősként, és akkor így úszkálsz, lebegsz, lenézel, és én annyira megijedtem, hogy abban a pillanatban elkezdtem kifelé jevickélni, mert mondtam, hogy onnan most felbukkan a Cápa című filmből egy szörny, vagy valami, és akkor kész.
0: És én ezt levisz magával, én ezt és tartottam. A jövő heti sporthírek.
1: Igen,
0: nincsenek.
1: Ezt magamba tartottam éveken keresztül, majd egyszer a gyerek elmondta, hogy fú, neki élete egyik legborzasztóbb élménye az volt, hogy úszkált a vízben velem, de, mert egy apuka hova viszi be a gyereket, és egyszer csak egy ilyen nagy leszakadt rész, és hogy annyira megijedt, hogy úristen, és ha ott jön egy cápa, és mondtam, hogy nagyon jó, apád ezt nem merte bevallani, de egyébként ugyanezt éreztem. Tehát, hogy ez tényleg ilyen félelmetes, biztos hozzá lehet ehhez is szokni. Hát ha van egy ilyen delfin haverod, akkor meg aztán pláne.
0: Sosem késő megbeszélni a családi traumákat, teljen el akár 20 év is.
1: Igen.
0: Nem baj, jobb később, mint soha. 8:27 van, zenélünk, aztán sportolunk.

0: gólvonal.
1: Gól 17 találat és több fordulatos mérkőzés is színesítette a labdarúgó világbajnokság vasárnapi játéknapját. Köszöntöm a hallgatókat, a Sunshine FM labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A négyszeres világbajnok Németország fölényes győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot. Julian Nagelsmann csapata az E csoport első fordulójában 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót Houstonban. A németeknél meccs a Schlotterbeck, Musiala, Brown és Undavis eredményes volt, míg Havertz 2 gólt szerzett, Curaçao egyetlen, de történelmi találatát Komenencia jegyezte. A mérkőzés Manuel Neuer jubileumi találkozója volt, a német kapus 125. alkalommal lépett pályára a válogatottban, 40 évesen pedig ő lett hazája legidősebb válogatottja. Emellett 5. világbajnokságán szerepelt, amivel beállította Lothar Matthäus rekordját. A 7-1-es siker a világbajnokság eddigi legnagyobb különbségű győzelme. Az F csoport első fordulójában Hollandia és Japán 2-2-es döntetlent játszott Dallasban. A gól nélküli első félidő után Van Dijk szerezte meg a vezetést a hollandoknak, ám Nakamura hamar válaszolt. Somerville találatával az európaiak másodszor is előnybe kerültek, a japánok azonban az utolsó percekig küzdöttek az egyenlítésért, és a 88. percben az eredményre is vezetett Kamada góljával megmentették az egyik pontot. A 4 gólt hozó találkozó különösen a második félidőben hozott látványos futballt, a csapatok pedig végig nyílt sisakkal küzdöttek a győzelemért. Az E csoport másik mérkőzésén Elefántcsontpart 1-0-ra legyőzte Ecuadort. A találkozó sokáig gól nélküli döntetlenre állt, ám a 90. percben Diallo eldöntötte a 3 pont sorsát. Az afrikai együttes így győzelemmel kezdte a tornát, Ecuador pedig 19 mérkőzés után először szenvedett vereséget. Az E csoport másik mérkőzésén Svédország 5-1-re legyőzte Tunéziát, és meggyőző játékkal kezdte a világbajnokságot. A skandinávok már a 7. percben vezetést szereztek a Jari távoli góljával. Majd Isak növelte az előnyt, a szünet előtt Rekik még szépített, de a második félidőben a svédek nem hagytak esélyt ellenfelüknek. A magyar származású Gyökeres Viktor is feliratkozott a gólszerzők közé, Svanberg pedig csereként beállva talált be, a kegyelemdő Fésnájár riadta meg, aki a második góljával állította be az 5-1-es végeredményt. Soha rosszabb mérkőzéseket, soha rosszabb éjszakát a labdarúgó világbajnokságon, reméljük ilyen lesz a ma este és a holnap hajnal is, ahol ismét 4 mérkőzésen szurkolhatunk majd.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
3: My name is Benson Boone.
4: Yes,

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a legfrissebb sporthírek. Laci, mit ollóztál össze?
3: Alig használt angol válogatott mez, cipő, esetleg, nem érdekel? Dedikált labda, ilyesmi.
2: Ajaj, összemosták a fehérrel.
3: Leesett a kamionról. Tudok, féláron olcsón. Illetve tudtam, de csak egy napig volt elérhető. Hát volt, aki úgy gondolta, hogy a legjobb ötlet a VB-t arra kihasználni, hogy mondjuk kirabolja az angol válogatottat, és a felszerelés egy részét ellopja.
2: Meg,
3: hát ez éppen San Antonióban történt, azt hiszem, tehát ott azon a részen. Utaztak át egyik helyről a másikra, és hát feladták a csomagokat, valaki megleszette a csomagot. Tehát ez a tényleg ez a leesett a kamionról főnök, megtaláltuk. El is kapták a két delikvenst, aki ellopta, és állítólag ilyen hát visszatartó erejű és példaértékű büntetést fognak kiszabni rájuk, mert pont azt mondták az amerikaiak, hogy nem engedjük, hogy a vendégeinket meg a VB-re érkező csapatokat meg ilyesmit így meglopják, hogy és úgy állítsák be Amerikát, mint hogyha ilyen nagy bűnözések lennének, úgyhogy több év börtön várhat akár rájuk ezért a kis csintevésért.
2: És akkor ők meg ott álltak, hogy ingünk atyánk ott volt
3: hát
2: benne a táskában.
3: Meg a cipők, meg mindenféle. Belingemnek a cipői ott voltak, tehát így a góllövő cipői, de aztán megtaláltak mindent. Igen, egy darab labda maradt állítólag, azt meghagyták, ezt már nem tudom, hogy felejtették ott, tehát hogy az összes
2: hát ez
3: az...
2: pont olyan, mint hogy a haverokkal bemész a tóba, és mire kimennétek, akkor nem marad csak egy sapka. A pucéra mentek
3: de,
2: be.
3: Igen, de azért legalább egy sapka maradjon, amivel el tudsz takarni valamit. Na, tegnap játszottak jó néhány mérkőzés, meg már ma hajnalban is. Azok, akik fenn bírtak maradni, én egy ideig próbálkoztam, aztán inkább az alvás mellett döntöttem. A Németország Curaçao mérkőzés, ami történelmi volt, mert hogy Curaçao először jutott ki a világbajnokságra, egyébként is 2011 óta létezik a futballválogatottjuk. Ehhez képest sokat nem kellett várniuk, 15 évet, hogy kijussanak a VB-ben, 86 óta várunk arra, hogy újra kijussunk a világbajnokságra, 7-1-re nyertek a németek. De nem volt ilyen sima egyébként, vagy hát sima volt, de nem így indult, 1-0-ra vezettek a németek, de aztán Curaçao egyenlített, és 1-1 volt, és pont azt mondtam, hogy most Németországon kívül a világ minden részén szerintem ennek a kis országnak szurkolnak, 150 ezre, és akkora, mint Pécs, annyi a lakosa. Tehát gondolj bele, hogy de egyébként a játékosok egy része a holland élvonalban játszik, meg Hollandiában. Egyébként holland Antillák voltak annak idején, és annak a része volt Curaçao, úgyhogy nem véletlen a részben a holland kötődés, és nagyon jó kis mérkőzést játszottak az első fél időben, de aztán a másodikban érezhető volt, hogy be fogja darálni őket Németország, és így is történt. Svédország meg Tunéziát végezte ki, 5-1 lett a végeredmény. Elefántcsontpart Ecuador 1-0, csak azok kedvéért, akik esetleg nem maradtak fenn, és nem nézték ezeket a mérkőzéseket. Hollandia, Japán 2-2, a hollandok kétszer is vezettek, a Japán meg mind a kétszer egyenlített, úgyhogy ez is egy érdekes mérkőzés.
2: Na, úgy döntöttem egyébként, hogy csak elkezdek némi kis játékpénzzel fogadni, és kötésbe is.
3: Megkötötted a német Curaçaót.
2: Úgy voltam vele, hogy azért itt a nagyon nagy favoritokra, na jó van, itt vagy 5-6 meccset a folytatásban, összerakok, ad egy ilyen négyszeres szorzót, az jó lesz, én azt gondoltam, akkor külföldre költözök belőle. Na, és akkor jött a Németország meccs.
3: Miért ott Curaçaóra fogadtál?
2: Nem, hanem a németek, vagy nem, bocsánat, és akkor jött a Brazília-Marokkó.
3: Ja, és tudtam, hogy az lesz neked a tipmix gyilkos. Igen, hát mindenki hát azt várta, hogy Brazília maga biztosan nyere, ehhez képest hátrányba is került, tehát még vesztésre is állt, és akkor utána. Egyébként Marokkó nem rossz. Szóval ott nyilván mindenki a brazilokat tartotta esélyesebbnek.
2: Felőlem most már ki is eshetnek.
3: Igen. Mondjuk a holland Japán is ilyen volt. Tehát én azt gondolom, hogy ott is talán a hollandokat tartotta mindenki esélyesnek, de a japánok a legutóbbi VB-n is nagyszerűen szerepeltek, többször is egyenlítettek az utolsó pillanatokban, és lám, megint ezt megcsinálták. Volt egy nagyon boldog japán szurkoló, több is nyilván a döntetlennek körültek, a hollandok sem dőltek a kardjukba, azt mondták, jó, jó, ez a döntetlen, ez még sokat érhet, nem rossz rajt ez. És a holland szurkolók ünnepeltek a mérkőzés után, kint a stadion előtt ugráltak, stb. Megköztük egy japán kék szerelésben a narancssárgák között. Ő oda keveredett, szétnézett, azt mondta, jó a buli gyerekek, hát akkor végül is mindegy, ugrálok veletek.
2: A Pepsi a fanták között.
3: Tényleg olyan volt, hogy a sok narancssárga, meg egy darab kék, és ugyanúgy a holland rigmusokra ugrált, táncolt, kész, őt nem zavarta.
2: Mikor véletlenül az egyik tiszás bekerült a fideszesek közé, a gyűlésre.
3: Igen, és hát ha már itt vagyok, másik, a többieket meg nem tudom, hova lettek, itt hagytak, legalább bulizok.
2: Nem is olyan rossz társaság. Én azt látom egyébként itt a meglepetések kapcsán, így visszatérve erre, hogy azok a csapatok, akik világszínvonalban hátrébb vannak rangsorolva, mint egy német, vagy brazil, vagy hozzájuk hasonló, tehát gondolok itt akár Japánra is, okozhatnak pont azért meglepetést, mert nekik az már egy óriási megtiszteltetés, hogy a világ rájuk figyel, a hazájukat képviselhetik. Így az első körökben ők egyébként igen, ki tudnak harcolni döntetleneket, győzelmeket, míg a nagy csapatok még nem lett eléggé meghúzvágálva a bajszuk, meg ugye ők hosszú távra terveznek, hogy például egy Hollandia is nem az első körökbe fog majd kiesni, és hát véletlenül például Brazíliánál is ez van, hogy tudod, ez a jó, hát most még kicsit félgőzzel, nézzük meg, most még azért nem teszünk oda mindent, nyilván egy Marokkó meg feltesz mindent egy lapra.
3: Így van.
2: Mert ki tudja, hogy meddig tarthat
3: neki. Ez pontosan így van. Egyébként ma a spanyol zöldfoki szigetek mérkőzés lesz.
2: Hát zöldfoki szigetek fog nyerni.
3: Igen, egyébként teszem hozzá, a zöldfoki szigetekben van olyan játékos, aki egy koron a Videóton játékosa volt, tehát itt játszott Magyarországon.
2: Hát akkor biztos, hogy ők
3: nyernek. Nekem például nagyon tetszett Haiti játéka, és az utolsó pillanatig harcoltak a döntetlenért. Ott például ott van Zsozef, aki a Ferencvárosnak a támadója, és nem rossz, hát egy rakás olyan játékosuk van, akik Franciaországban nevelkedtek, Franciaországban játszottak, és ha azt mondod, hogy Haiti futballválogatott, mit mondasz rá? Jó, hát kész, egy kézlegyint, mint Curaçao, ugye egy nap alatt, vagy együtt kezeled őket, sokkal jobbak, tehát ezért az nem lehet így egy kézlegyintéssel elintézni. Belgium, Egyiptom, ez viszont azt mondom, hogy rangadó lesz, azért Szala még mindig 30 év fölött is nagyon veszélyes lehet az egyiptomiaknál, Belgium meg szintén egy jó csapat, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mit hoznak ezek az összecsapások. Az már eldőlt, hogy az NBA döntőt viszont a New York Knicks nyerte, nagyon-nagyon régen nyertek döntőt, most meg nem mondom már az évét, de nagyon sok több évtizede nem sikerült megnyerniük a finálét, a San Antonio Spurs-el játszottak, és olyan volt az NBA döntő, hogy gyakorlatilag minden meccs az utolsó pillanatban dőlt el, az utolsó másodpercekben, és egy kivétellel mindig a New York javára. Mondanám azt, hogy a szerencsésebb csapat nyert. Volt olyan, hogy 29 ponttal vezetett a San Antonio, és végül az utolsó másodpercben mégis fordítani tudott a New York, de megérdemelte a New York Knicks, és óriási népünnepé volt New Yorkban. Egyet nem értek, hogy ezek az ünneplések miért torkolnak, aztán mindig autógyújtogatásban, meg lámpamászásban, meg minden. Tudom, hogy van az a szint, amikor az ember nem tudja, hogy mit csinál, de az a szerencsétlen iskolabusz, ami arra járt. Hát miért kellett betörni az ablakát és felgyújtani utána? Tehát, hogy
2: rossz emlékek is.
3: Grillezni akartak, hogy mi a bánatot akartak a New Yorkiak is. Szóval ezeket sose fogom megérteni.
2: George, mikor jön már ide ünnepelni velünk? Hát nem talált ide. Küldd el a GPS-szelekre. Nem működöm. Na várjál.
3: Hagyjuk füstjeleket.
2: Fogd meg a söröm.
3: Várjál, menjek. Amerre látod a füstöt meg a lángot. Tehát hihetetlen. De egyébként nagyon jó volt a mérkőzés, tehát jók voltak az NBA mérkőzések. A női röplabda válogatott is remek meccset játszott, 3-1-re győzött Horvátország ellen, és Pampuk Gréta is pályára lépett, a nyíregyháziak játékosa. A Deac futsal csapata viszont vereséget szenvedett a bronzmérkőzés utolsó felvonásán a Veszprémtől, ez pedig azt jelenti, hogy a Deac a negyedik helyen végzett, és ezzel kialakult a végeredmény, ugye az Újpest lett a bajnok, a Nyíregyháza lett a második, a Veszprém harmadik, és a Deac pedig a negyedik. Azt gondolom, hogy a régiónk csapatainak soha rosszabb szezont. Kaptak most komoly két hét pihenőt a játékosok. Ez hihetetlen egyébként a futsal bajnokság. Ahogy vége van, augusztus első hetében meg már kezdődik a szezon, tehát gyakorlatilag a júniust megkapták pihenőnek, van még belőle két hét, aztán júliusban el kell kezdeni a felkészülés, mert augusztus elején rajt, úgyhogy ott nem sokat pihennek a futsal játékosok.
2: A futsal játékosoknak egyébként van más polgári foglalkozásuk?
3: Hát van, akinek van, aki meg profi és ebből él. Nyilván vannak, akik például egyetemisták, Urdániel például a Deasznál.
2: Csak nagyon nehéz még emellett bármit is végezni, mert ugye vannak edzések, vannak meccsek.
3: Igen, de az edzések este vannak sokszor pont emiatt, hogy napközben dolgozol, és akkor beteszik mondjuk este 7-8 órára az edzés.
2: Frissen üdén,
3: este 10-ig edzel, és akkor reggel 6-kor meg esetleg mész dolgozni, hogyha ha dolgozom, mert sokan egyébként igen, tehát civil foglalkozás mellett csinálják mindezt. Lewis Hamilton viszont nem tudok arról, hogy ételkihordó, vagy valami más munkája lenne, tehát hogy csak a forma ide kell koncentrálnia. Furcsa ezt kimondani, nagyon sokat ekésztük az elmúlt években, de nagyon örültem annak, hogy ő nyerte a hétvégi Forma 1-es futamot, mert megérdemelte. Tehát 2024-ben nyert utoljára, a Ferrari van még soha nem nyert, amióta odaigazolt. picit megváltozott a mentalitása is, már nem olyan piperkőz, nem olyan hisztis, mint régen volt. Lehet, hogy felnőtt így öregkorára. Most összejött Kim Kardashiannal, ugye sokan ezt nehezményezték. Hát az múltkori monakói futamon, ugye pezsgőlocsolás meg minden, de Monakóban úgy néz ki, hogy ott állsz a palota lépcsőjén, kvázi az a dobogó, ott locsolod a pezsgőt, és hát mennyivel vagy magasabb a két lépcsőfokkal, mint a szurkolóid. Nyilván Kardashiant is lelocsolták egy kis pezsgővel véletlenül, ő oda nyúlt oldalra, és a törölközőt elvette, ami egyébként a pilótáknak volt kikészítve.
2: Azt és már bele is törölt egyébként.
3: Meg is törölközött vele. Hihetetlen volt. Szóval örültem Hamiltonnak, és szemmel láthatóan meghatódott ő is a pódiumon, ahogy ünnepelték a Ferrari szurkolók, hogy ezt ígérte annak idején, amikor oda igazolt.
2: Hamilton győzelme, és az, hogy mi ennyire tudunk örülni a győzelmének, mind a mellett, hogy éveken keresztül meg folyamatosan nő, már megint ő nyert, és ilyen lesajnálóak voltunk. Olyan ez egyébként, mint egy sláger. Hallod, megszereted, füledbe mászik, megutálod, eltelik pár év, meghallod, és megint örülsz neki.
3: Olyan szépen összefoglaltad, ez pont így történik.
2: Úgyhogy, ő Hamilton.
3: Igen, igen, és így voltunk.
2: Fettellel
3: is annak ideje, hogy ó, de unjuk már. Tavaly már örültünk annak, hogy ha Verstappen nyerni tudott a McLarennek ellen, tehát mindig annak örülünk, aki egy kicsit az aktuális vezetőt, vagy sztárt letaszítja a trónról.
2: Igen.
3: De én örülök annak, hogy tényleg ezek a rutinosabb pilóták még itt vannak, és megnyerik. Antonelli nem volt egy túl szerencsés, megelőzte a csapatását Russell, majd lerobbant a Mercedes. Nem volt egy rossz futam egyébként, tehát ilyen szempontból tartogatott izgalmakat, de tényleg most Hamilton elvitte a sót.
2: Laci, köszönjük a sport összefoglalót!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Könyvvásárlási támogatást kapnak a pedagógusok. Villamos pótlóbuszok közlekednek a belvárosban. Rekord létszámmal rajtolt el a tiszatavi Petkupa idén. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Állami könyvvásárlási támogatást indít a kormány a pedagógusok, a könyvtárosok és a közművelődési dolgozók számára. A bejelentést Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter tette, még a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján. A támogatás részleteit egyelőre nem ismertették. A kormány emellett vizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfájának csökkentését, növelni a könyvkiadói és könyvtári támogatásokat, valamint új fordítás támogatási programot indítana a magyar irodalom külföldi népszerűsítésére, a kezdeményezést a Tanítanék mozgalom is üdvözölte. Jó ütemben haladnak az önkormányzati fejlesztések Komádiban. A város egyik legfontosabb programja jelenleg a Leromlott Város projekt, amelynek keretében több régi épületet újítanak fel és alakítanak át lakhatási célokra. A felújított ingatlanokba három család összesen 12 ember költözhet be. A program részeként közel 4 éve zajlik a hátrányos helyzetű családok mentorálása és szociális támogatása is. A városvezetés szerint az elmúlt másfél évtizedben jelentősen javultak az életkörülmények a település érintett részein, utak újultak meg, szociális bérlakások épültek és bővültek a gyermekellátási lehetőségek is. Június 15-én megkezdődtek a villamospálya felújítási munkálatok Debrecenben, amelyek várhatóan július 20-áig tartanak majd. A DKV több helyszínen végez síncserét és vágányszabályozást a villamos közlekedés biztonságos fenntartása érdekében. A munkák legjelentősebb szakasza a Kossuth teret és a Péterfia utcát érinti, ahol egyes időszakokban villamospótló autóbuszok szállítják majd az utasokat. Június 22-e és július 7-e között a villamosok a nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek, később pedig az egyes villamos teljes vonalán pótlóbuszok járnak majd. A DKV arra kéri az utasokat és az autósokat, hogy a felújítás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek, mivel több helyszínen forgalomkorlátozások és útszűkületek is várhatóak. Június 20-ától módosul több vasútvonal menetrendje karbantartási munkák miatt. Az érintett intercity vonatok terelt útvonalakon közlekednek, ezért a Budapest nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarról indulnak, illetve érkeznek oda. A napfény intercitik, a civis interrégiók, valamint a balatoni szezonális járatok továbbra is az eredeti útvonalokon közlekednek, de menetrendjük kisebb mértékben változik. Egyes Z50-es zónázó vonatok nem közlekednek, míg néhány nyírség intercity és személyvonat rövidített útvonalon jár majd. A változások egy része már június 19-én este életbe lép. Rekord létszámmal zajlott a 7. tiszatavi Petkupa. A környezetvédelmi akcióban idén 360 önkéntes vett részt, akik hajókról, kenukból és kajakokból gyűjtötték össze a hulladékot a Tiszató térségében. A szervezők szerint a folyón érkező műanyag szemét mennyisége az elmúlt években jelentősen csökkent, ami a folyamatos tisztítási munkának és a visszaváltási rendszernek is köszönhető. A rendezvény célja idén is a természetvédelme és a környezet tudatos szemlélet erősítése volt. Az akció vasárnap zárult. Hamarosan kiderül az is, mennyi hulladékot sikerült összegyűjteni idén a résztvevőknek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén több órás napsütés és kellemes idő várható, esőre nem kell készülni, az északnyugati szél időnként megélénkülhet. Napközben 25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: köveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szuper hétfőt kívánok mindenkinek, 9 óra 14 perc van, vezessetek türelmesen, óvatosan, annál is inkább, és ráadásul ne bódult állapotban. Na most ezt azért is mondom egyébként, mert egyrészt balesetveszélyes, másrészt pedig ugye komoly büntetések, szankciók lépnek életbe, hogyha valakit tetten érnek, akár egy minimális alkoholfogyasztás kapcsán is, ugyanis alkohol, illetve drog maraton ellenőrzést hajtanak végre az egyenruhások, úgyhogy a biztos urak azok készenlétben vannak. A mai nappal elindult egy program, a Roadpol alkohol és drog elnevezésű akció, és egész héten kitart. No, most ennek részeként, az egyhetes ellenőrzés részeként a hét közepén reggel 9 órától egy 24 órás komolyabb, még feszesebb tempójú ellenőrzés tart majd. Magyarország teljes területére igaz ez, úgyhogy most több helyen is nyomokban tartalmazhatnak az utak biztos urakat, úgyhogy, vagy az utak, úgyhogy vigyázzatok egymásra, és ne legyetek bódultak, ne drogozzatok, és ne igyatok alkoholt vezetés közben vagy előtt. Jó, egy kis figyelmeztetés így az utonlevőknek. Na aztán figyelmeztetés mindazoknak, akik nem szeretnék, hogy Jolán, Víd, illetve Ábrán nevű ismerőseik felköszöntés nélkül maradjanak, úgyhogy mi szóltunk előre, Isten éltesse a név képviselőit. És a mai nappal nem csak egy Roadpol akció indult el a rendőrség részéről, hanem a mi részünkről is, a Sunshine 25, vagyis a nagy boom, ezzel ünnepeljük, hogy negyed évszázadosak lettünk. Egyetlen szomorú hír van azért itt a nagy örömködésben, hogy így, hogy töltöttük a 25-öt, így most már elesünk az SZIA mentességtől, szóval a rádió eddig élvezhette a 25 éven aluli fiataloknak számára járó ilyen SZIA mentességet, innentől kezdve ez ugrik. Na, meg azért ugranak itt a nyeremények is, egyénenként, darabonként 25 ezer forint értékű nyereményekről van szó. Ma reggel egyébként Csaba ügyes volt, a ketyegő hangból megállapította, hogy helye közel mikor durran, bemondta a bummot, és az övé lett egy 25 ezeres praktiker utalvány. A játék ugyanis arról szól, hogy amint két dal között meghalljátok a játék felhívó spotot, na akkor kell ráugrani a telefonra, lehetőség szerint ötödikként bekerülni adásba a 0623163000-es számok tárcsázása által. Ha ez megtörtént, akkor a szlogenünket el kellene tudnotok mondani, a Csak jó zene nevezetű mondatot, és utána pedig elindul majd egy ketyegő hang, akkor pedig érzéssel, valamikor be kell mondani azt, hogy bum, lehetőség szerint akkor, amikor valóban a bomba is felrobban nálunk. Szóval ez egy kicsit ilyen megérzésekre hagyatkozó játék, mindenkinek sok sikert kívánok, és a játék egy hónapon keresztül zajlik, minden hétköznap, minden egyes műsorsávban, szorozzátok fel, az azért jó sok játék is, rengeteg nyeremény. Közben persze szólnak a jó zenék is, a Summer Jam körülbelül ezredik feldolgozása, és még mindig nagyon jó és imádnivaló a The Underdog Project egykori dala.

Fire of the Sun és a Walking on a Dream itt a Sunshine FM-en. Ez itt még mindig a keltető, 2:30 után. Továbbra is témánk a Facebook oldalunkon megtalálható, egy kis esélylatolgatás a foci VB-t illetően. Szerinted a 2026-os labdarúgó világbajnokságot melyik ország nyeri? Ez a kérdés, és természetesen jár mozi belépő is, egy páros Cinema City Magyarország mozi belépő. Rengeteg komment érkezett, van még egy pici időtök arra, hogy ti is leadjátok a voksotokat. Közben pedig kedves Jolánok, Videk és Ábrahámok, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Mindenkinek kitartást kívánunk, akinek még esetleg iskolába kell járnia, tanulnia kell. Az utolsó napokat azt gondolom húzzátok meg, de szerintem olyan túlzottan nagy nyomás ilyenkor már talán nem nehezedik a diákokra. Közben pedig, hogy mennyire nehezedik nyomás az üzemanyag árakra, most az olajpiacon csökkenés látható, a Brent hordonkénti ára $90 alá süllyed be, ami a következő napok hazai árkilátásai szempontjából is kedvező fejlemény lehet. Egyelőre úgy néz ki, hogy még most nem vezettek be semmiféle változást, rajta tartjuk a szemünket, szóval a 95-ös benzin nagyjából 640 körül van átlagban, a gázolaj pedig 670, és állítólag csökkenés várható. No, hát mi ezt mindig szeretettel látjuk, és remélhetőleg össze is jön. Közben pedig szólnak a jó zenék is. Megérkezett Dr. Béres és Verép Tamás újdonsága.

0: Unstoppable, szia a dala szólt itt a Sunshine FM-en 3-4-10 után néhány perccel. No, hát rövidesen sorsolnom kell az ügyben, hogy ugye itt egy kérdés hagyta el a szánkat, szerinted ki fog nyerni a foci VB-n. Nagyon sok komment közül kell rövidesen majd valakit kiválasztanom, és az övé lesz a páros mozi belépő. Előtte viszont mutatom, hogy mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Hogyha a tengerparthoz mész nyaralni, akkor ne pisíj bele a tengerbe, mert oda vonza a cápákat.
0: Hát, ezt jókor mondod. Haveromnak szól.
2: Az egy dolog, de ha te belepisírtél, akkor gyorsan gyerek.
0: Haverom maradt.
2: Igen, mert lehet, hogy megjelennek majd a cápák a környéken.
0: Hamarom az, a Dallas ismétlése most megy.
2: Igen, a Vöröstengerbe ezért ért egy búvárt ilyen baleset. Azt nem tudom, hogy ott hogy búvárkod. Hát nyilván ott az nem olyan, hogy kimegyek és szétnézek, ott vagyok a tenger közepén, most jött rám, mert pizsélnem kell, reggel megittam azt a két pohár vizet, már csak nem úszok ki.
0: Azt hittem, hogy az városi legenda, amikor ezt mondják az emberek, hogy hát mint egy teleszart búvárruha, akkor tényleg van ilyen. Akkor tényleg
2: nem, működik. Nem volt búvárruhában. Igen, de nyilván ez állítólag működik, és tényleg úgy van, mint a vérrel, tehát, hogy annak az ammóniának a szagát, meg ilyesmit megérzik a cápák, hihetetlen jó a szaglásuk, és messziről kiszagolják, és az nekik táplálék. Már, hogy azt jelzi, hogy ott egy táplálék van, és akkor így esetleg támadnak. Igen. De akkor most már tudjuk, hogy a delfinekkel
0: sem... Magasabb húgysav értéke. Szerintem kevesebb.
2: Laborjelentés.
0: Kevesebb vörös hús kell lennie.
2: Vérvizsgálatot tetszik kérni? Csattogtatja a fogása.
0: Akkor most miért veszek?
2: Igen, megnézzük, hogy milyen. Kicsit magas a koleszterin.
0: Igen, leszakadt az egyik karja, maradhat. A delfin,
2: ez nagyon
0: morbid, nagyon morbid, de mi...
2: De vigyázzunk.
0: Mi alföldi gyerekek erről tudunk ki.
2: Mi ezt így képzeljük el. Szóval nem játék a delfin sem. Meg hát
0: a medvéről mondtuk ezt mindig, de nézzük a delfin
2: sem. A medve sem. Tehát, hogy azért ezek vadállatok, tehát amellett, hogy lehet nagyon szerethetőek, meg nagyon aranyosak, milyen érdekes, nem a medvére, és azt mondja, jaj, Maci, még méz is készült belőle, meg minden, jaj, egy kis, meg Maci, Laci, meg minden, ez a kép marad meg benne. Gyerekkorban minden embernek volt gyerekkorában egy kis plüss mackója, vagy valami, mert azt kapod.
0: Hát néhány nőnek is manapság van. Igen. Nyilván attól függ, hogy az a férfi melyik autó, milyen autóból száll ki, hogy büdös disznó, vagy édes mackó.
2: Igen.
0: Azt mondják a delfinről, hogy az egyetlen vízélemlős, amelyet nem tántorít el, ha a kiszemelt lény más biológiai fajhoz tartozik. Tehát képes úgy viselkedni, mint egy házi nyúl, amelyik nem hagyja békén a macskákat, kutyákat, a széklábát, csak hogy a nyúlnak nincs olyan fejlett intelligenciája, hogy még féltékeny is legyen. Tehát féltékeny állatok, mind a mellett, hogy intelligensek.
2: Te húztál már be delfint?
0: Nem.
2: Láttál már egyébként élőben delfint? Már nem akváriumban, nem, hanem úgy, hogy a tengerben.
0: A állatparkban például?
2: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben.
0: Mert van... Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járok, aztán hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
2: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb, a sok cápatámadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott nyaralt. Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg mindent, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltunk. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alatt az pedig...
0: Jó, nekem attól lehet elteszem.
2: Attól.
0: Hát,
2: mi a sós vízben?
0: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
2: Oké, nekem belepisíz a tengerbe.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.
0: Ennyi fért bele a mai műsorba, de a holnapi napot is megtöltjük majd jó zenével, játékkal, hiszen a Sunshine 25 boom, nagy boom játéka az folytatódik tovább, hát olyannyira, hogy még csak ma kezdődött el, úgyhogy legyetek résen, amikor meghalljátok a felhívó spotot, akkor reagáljátok rá 5. telefonálóként, és találjátok ki, hogy a ketyegés, a visszaszámlálás az mikor fut robbanásba. A játék részleteit egyébként minden egyes műsor ebben a műsorvezetők is elárulják, szóval nektek csak hallgatni kell, és egy adott pillanatban reagálni, mint ahogy reagáltatok a kérdésre is, hogy szerinted kinyeri a foci VB-t, és hát ezúttal pedig a páros Cinema City Magyarország mozi belépő Cerula Tóth Ivetté lett, úgyhogy Ivett, gratulálok, jó mozizást kívánok, nektek pedig szép napot, drága hallgatók, ennyi volt már a keltető Dankó Lacival és Olasz Gabival. Csóközön!
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó. Minden nap találkozunk.
3: Hi everyone. It's Taddy Sweet.
1: jó zene. Csak jó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megszűnik a kancellária rendszer a szakképzésben. Teljes zárlatot rendeltek el Ebesen. Egy nő brutális bántalmazása után vesztette életét. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelentős változás készül a szakképzés irányításában. Megszűnik ugyanis a kancellári rendszer, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi vezetés válthatja fel. A változásról Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, valamint Naderi Zsuzsanna szakképzésért felelős államtitkár egyeztetett. A tervek szerint a szakképzési centrumok működése a jövőben még inkább szakmai alapokra épül majd, politikamentesen és átlátható gazdálkodás mellett. A cél, hogy a rendszer hatékonyabban szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság igényeit. Teljes zárlatot rendeltek el Hajdú-Bihar vármegyében Ebes közigazgatási területén egy veszélyes méhbetegség megjelenése miatt. A hatóság intézkedésére azért volt szükség, mert a településen kimutatták a mézelő méhek nyúlós költésrothadás nevű fertőző betegségét. A baktérium okozta kór világszerte ismert, és elsősorban a méhlárvákat pusztítja el. A kór okozó rendkívül ellenálló spórákat képez, amelyek hosszú ideig fennmaradhatnak a méhcsalád környezetében. A zárlat célja a fertőzés tovább terjedésének megakadályozása és az állományok védelme. Megkezdődött a tömegtermelés a debreceni Ecopro katódgyárában. A dél-koreai vállalat közlése szerint az üzemben már május közepén elindult a gyártás, az első késztermékeket pedig már ki is szállították. A debreceni létesítmény az Ecopro első európai gyártóbázisa, éves kapacitása jelenleg 54 ezer tonna katódanyag, amely mintegy 600 ezer elektromos autó akkumulátorához elegendő alapanyagot biztosíthat. A vállalat hangsúlyozta, a termelés zárt technológiával, korszerű szűrőrendszerekkel és folyamatos környezetvédelmi ellenőrzés mellett zajlik. A gyár működését ugyanakkor korábban több hatósági vizsgálat és üzemzavar is kísérte. Az Ecopro célja, hogy dolgozóinak jelentős részét Debrecenből és a térség településéről alkalmazza. Ideglenesen módosul a 13-as autóbusz menetrendje Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló technikum évvégi rendezvényei miatt június 15-e és 19-e között több rásegítő járat nem közlekedik. Kimaradnak a Segner térről reggel 7 óra 17-kor és 7 óra 19-kor induló járatok, valamint a Pallagról 13 óra 25-kor és 14 óra 20-kor induló rásegítő buszok is. A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Előkészítő ülést tart a debreceni törvényszék annak a három vádlottnak az ügyében, akiket minősített emberöléssel és más bűncselekményekkel vádol az ügyészség. A vádirat szerint egy 21 éves férfi még 2024 májusában brutálisan bántalmazott egy nőt egy hajdúszoboszlói ingatlanban egy pénzügyi vita miatt. A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonban a vádlottak a vád szerint napokon keresztül nem hívtak hozzá orvosi segítséget, miközben tisztában voltak súlyos állapotával. A nő végül csak később került kórházba, ahol hónapokig kezelték, ám sérüléseinek következményeként tavaly októberben elhunyt. Az ügyben három ember felelősségét vizsgálja most a bíróság.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén több órás napsütés és kellemes idő várható, esőre nem kell készülni, az északnyugati szél időnként megélénkülhet. Napközben 25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Néhány perc hírek és információ után, most pedig ismét a jó zenéjé a főszerep, hiszen itt nálunk a Sunshine FM-en alapfelszereltség, a jó kedv és a prémium muzsika. További pörgős napot mindenkinek, akik velünk vannak.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Rádi Nem Rádiózás, csodás délelőttöt mindenkinek, üdv nálunk itt hétfőn is, hiszen a hétkezdéshez is elengedhetetlenek a jó zenék és az igazi, hamisítatlan, sunshine-os hangulat. Na meg műsorunk állandó, visszatérő műsor elemei, mint mondjuk most az orvos meteorológia, mert hát ugye front után vagyunk, és hogy mit várhatunk ettől az időszaktól? Hétfő reggel ugyanis keleten távozik a gyorsan mozgó hidegfront, azonban még jelentős humán meteorológiai változékonyság lesz majd jellemző. A fő problémát a napok óta jellemző erős légmozgás okozza, ami napok óta fokozott terhelés alatt tartja idegrendszerünket. A hidegfront miatti hőmérséklet csökkenést ismét melegedési tendencia váltja fel, és ismétlődően zajlik egy enyhébb váltása hidegfront jellegből a melegfront jellegű hatásokba. És ugye tudjuk, ha egyikből megyünk a másikba, annak mindig mi isszuk meg a levét. Viszont a hét második felére már tombolni fog a nyár, akkor meg majd a meleg miatt fogunk sírni. Na de ezt hagyjuk, megyünk tovább, már is egy jó zenével. Itt van Post Malone.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egy sokat felbukkanó tévhitet fogunk ma eloszlatni, miszerint nem kell a súlyzós edzés, elég, hogyha odafigyelünk a fehérjére. De hát ugye ez önmagában nem épít izmot. Ez olyan, mintha egy házat akarnánk építeni, lenne egy rakás téglánk, de nem lennének munkásaink. Mert nem megfelelő, elegendő fehérjét fogyasztani ahhoz, hogy az izmainkat megtartsuk vagy növeljük, ugye ez különösen a 40 év felett jellemző, amikor sokan rájönnek, hogy oda kell figyelniük. A fehérje valóban alapvető építőköve az izmoknak. Nélküle nem működik az izomépítés, azonban önmagában a megfelelő táplálkozás nem elegendő. Az izmok megtartásához és növeléséhez elengedhetetlen az ellenállásos edzés, különösen a súlyzós gyakorlatok. Ezek a mozgásformák olyan ingert adnak ugyanis a szervezetek, amely jelzi, hogy szükség van az izomszövetre. Edzés nélkül a szervezet egyszerűen nem fogja felhasználni a bevitt fehérjét izomépítésre. Főleg a 40 év feletti korosztálynak kell erre odafigyelnie kritikusabban. Innentől kezdve ugyanis természetes módon csökkenni kezd az izomtömegünk. Ennek a megállításához és visszafordításához tudatos erőedzésre van szükség a megfelelő táplálkozás mellett. Tehát ha az optimális eredményt szeretnéd elérni, mindkét elemre szükség van: a megfelelő fehérjebevitel és a rendszeres súlyzós edzésre. Egyik sem helyettesíti a másikat, együtt alkotnak egy hatékony rendszert. Szóval nincs mese, gyúrni kell!
0: Egészségpercek.

Lassan erre az órára elfogynak a jó zenék, a hírekig viszont egy még biztosan belefér. Aztán még három dzsúszos órával itt leszünk, és számítunk mindenkire megszokott tartalmainkat, frissen, feltöltve, nagyszerű zenei köntösbe csomagolva. A dzsúz a továbbiakban is számít rád. A következő órában például elmondjuk a kalendáriumban a sztárszüli naposokat, köszöntjük a névnaposokat is természetesen, és a nap jellegzetességeit is összeszedjük, de rajta tartjuk a szemünket, vételkörzetünk és a nagyvilág hírein is természetesen, úgyhogy maradj nálunk, és élvezd a Napfény rádiójának energiáit és remek dalait. Az óra búcsú dalát pedig már a friss hírek követik, amelyeket írott formában is megtalálsz folyamatosan frissítve a sunshine.hu weboldalonkon. Szóval várunk vissza mindenkit a következő órára is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Könyvvásárlási támogatást kapnak a pedagógusok. Villamos pótlóbuszok közlekednek a belvárosban. Rekord létszámmal rajtolt el a Tiszatavi Petkupa idén. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Állami könyvvásárlási támogatást indít a kormány a pedagógusok, a könyvtárosok és a közművelődési dolgozók számára. A bejelentést Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter tette, még a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján. A támogatás részleteit egyelőre nem ismertették. A kormány emellett vizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfájának csökkentését, növelni a könyvkiadói és könyvtári támogatásokat, valamint új fordítás támogatási programot indítana a magyar irodalom külföldi népszerűsítésére, a kezdeményezést a Tanítanék mozgalom is üdvözölte. Jó ütemben haladnak az önkormányzati fejlesztések Komádiban. A város egyik legfontosabb programja jelenleg a Leromlott Város projekt, amelynek keretében több régi épületet újítanak fel és alakítanak át lakhatási célokra. A felújított ingatlanokba három család, összesen 12 ember költözhet be. A program részeként közel 4 éve zajlik a hátrányos helyzetű családok mentorálása és szociális támogatása is. A városvezetés szerint az elmúlt másfél évtizedben jelentősen javultak az életkörülmények a település érintett részein, utak újultak meg, szociális bérlakások épültek és bővültek a gyermekellátási lehetőségek is. Június 15-én megkezdődtek a villamospálya felújítási munkálatok Debrecenben, amelyek várhatóan július 20-áig tartanak majd. A DKV több helyszínen végez síncserét és vágányszabályozást a villamos közlekedés biztonságos fenntartása érdekében. A munkák legjelentősebb szakasza a Kossuth teret és a Péterfia utcát érinti, ahol egyes időszakokban villamospótló autóbuszok szállítják majd az utasokat. Június 22-e és július 7-e között a villamosok a nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek, később pedig az egyes villamos teljes vonalán pótlóbuszok járnak majd. A DKV arra kéri az utasokat és az autósokat, hogy a felújítás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek, mivel több helyszínen forgalomkorlátozások és útszűkületek is várhatóak. Június 20-ától módosul több vasútvonal menetrendje karbantartási munkák miatt. Az érintett intercity vonatok terelt útvonalakon közlekednek, ezért a Budapest nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarról indulnak, illetve érkeznek oda. A napfény intercitik, a civis interrégiók, valamint a balatoni szezonális járatok továbbra is az eredeti útvonalokon közlekednek, de menetrendjük kisebb mértékben változik. Egyes Z50-es zónázó vonatok nem közlekednek, míg néhány nyírség intercity és személyvonat rövidített útvonalon jár majd. A változások egy része már június 19-én este életbe lép. Rekord létszámmal zajlott a 7. Tiszatavi Petkupa. A környezetvédelmi akcióban idén 360 önkéntes vett részt, akik hajókról, kenukból és kajakokból gyűjtötték össze a hulladékot a Tiszató térségében. A szervezők szerint a folyón érkező műanyag szemét mennyisége az elmúlt években jelentősen csökkent, ami a folyamatos tisztítási munkának és a visszaváltási rendszernek is köszönhető. A rendezvény célja idén is a természetvédelme és a környezet tudatos szemlélet erősítése volt. Az akció vasárnap zárult. Hamarosan kiderül az is, mennyi hulladékot sikerült összegyűjteni idén a résztvevőknek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén több órás napsütés és kellemes idő várható, esőre nem kell készülni, az északnyugati szél időnként megélénkülhet. Napközben 25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a friss híreket, mi pedig egy újabb órát kezdünk itt a Gyúzzal, és ebben most először debütál a mai induló játékunk, ugye idén 25 évesek leszünk, ez pedig egy nagy játékkal ünnepeljük, a Nagy Bum címet viseli, nagyon sok értékes reménnyel, hamarosan mondom a részleteket.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: ez itt a Sunshine FM, vidám hétfő délelőtt mindenkinek, mindjárt jönnek majd a horoszkópok, na de előtte akkor néhány résztett játékunkról, annál is inkább, hiszen ez ma indult, és nálam itt a Jaws-ban ebben az órában lesz a Nagy Bum címet viselő játék. Ennek az a lényege, hogy amikor majd jön a felhívó spot, akkor kell minket, mint az őrült hívni a 0620 316 3000-es telefonszámon, és akinek sikerül ötödikként hívni, ő élő egyenes adásban játszhat majd velem. A játék lényege pedig az, hogy helyesen kell tudni bummolni, hogy vajon nálunk mikor jön a robbanás, és hogyha körülbelül te is akkor mondod, hogy bum, akkor elviszed azt a nyereményt, amit én húzzok majd ki a nyeremény borítékból. Na, de ezt majd együtt szépen megszokjuk, és rutinná válik, hogy pontosan hogy is kell ezt az új játékot itt nálunk játszani. Egy a lényeg, hogy figyelj, mert hamarosan jön az első.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Akkor úgy érzi, szüksége lehet ma valakire, akinek kiöntheti a szívét. Munka után igyon meg egy limonádét a legjobb barátjával. A bika ma próbáljon meg minden felelősséget lerázni magáról, inkább rakjon rendet maga körül, ezzel a fejében is nagyobb rend alakul majd. Az ikreknek jó esélye van arra, hogy egy régóta dédelgetett titkos álma valóra váljon, most neki láthat tervei megvalósításának. A ráknak fontos erőpróbát kell ma kiállnia érzelmileg, nagyon valószínű, hogy most felszínre kerülnek az eddig kimondatlan vágyak és elképzelések. Az oroszlán napja tevékenyen rengeteg munkával telik, próbálja kihasználni a mostani pozitív energiákat arra is, hogy saját magával is foglalkozzon egy kicsit. Ez a nap rengeteg lehetőséget tartogat a szűz számára, igyekezzen minél hamarabb végezni a rutin feladatokkal, délután nagyszerű élményekben lehet része. A mérleg érzelmi szempontból különösen nehéz napnak néz elébe, megismerkedhet valakivel, akivel talán teljesen egy hullám hosszon vannak, valami mégis úgy érzi, távol tartja tőle. Hallgasson a megérzéseire. Akár párkapcsolatban él a Skorpió, akár egyedülálló, az elégedetlenség érzése arra készteti, hogy komolyan átértékelje céljait és elvárásait. Az igazsággal való szembenézés nem mindig fájdalommentes. Kedves nyilas, egy párkapcsolat befektetett energia nélkül nem tartható fenn hosszú ideig. Ahhoz, hogy megfelelően működjön az együttérés, alapvetően fontos a közös jövőkép. Nem ártana ezt átbeszélniük. A bak adjon magának annyi időt, hogy nyugodtan végig gondolhassa a jövőre vonatkozó terveit. Túlságosan is mozgalmas mostanában az élete, végre egy kis nyugalomra lenne szüksége. A vízöntő munkahelyén olyan változások történhetnek, amelyek teljesen átalakítják egyes emberekhez fűződő viszonyát, akiben eddig megbízott, arról ma kiderülhet, hogy visszaélt a bizalmával. A halak megérzései általában nagyon pontosak, de most nem árt megerősítést kérni a sejtéseire, mert lehet, hogy ezúttal téved.
1: Sunshine FM osztó.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: Igen, jó kis muzsika volt ez, ez a Sugar Daddy, ugye, és hát elérkezett a első játékunk, a nagy bum. Mert hogy egy nagyon nagy bum lesz idén a szülinapunk, hiszen negyed évszázadosak lettünk, azért 25 év az kemény. Ebből nekem is hát a nagy része megvolt itt Sunshine gyermekként, na de jöjjön akkor az első játék, úgyhogy elveszítjük most így együtt a közös szüzességünket, ami ezt a játékot illeti. Kinek sikerült ötödikként hívni a Halló Halló?
1: Szia, szép napot, Gyula vagyok, és boldog szülinapot kívánok így előre.
0: Köszönjük szépen. Na Gyula, figyelj, ezt most értelmezned kell, hogy a játék lényege az az, hogy először most el kell mondanod nekünk a szlogenünket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Oké, ez volt az előszobája a játéknak, most már átléptünk a küszöbön, úgyhogy jöhet maga a játék. Elindítok most egy ilyen nagyon izgalmas, sejtelmes hangot, jó?
1: Igen.
0: És majd neked akkor kell bumolni, amikor szerinted jön a robbanás a pittyegő hangnál.
1: Aha. Érted? És akkor picit kell várni.
0: Igen, tehát nagyon kicsi idő differenciát pluszba és minuszba el tudunk fogadni. Tehát
1: ez a lényeg, hogy
0: amikor jön a pittyegés, utána akár egy másodperccel, de lehet 10 másodperccel jön a robbanás. Ezt kéne neked, erre kéne neked ráérezned. Uh-huh. Jó?
1: Na, hát, jó.
0: Figyelj, várjuk a pittyegést, jó? És amikor jön a pittyegés, utána bármikor jöhet a bum. Figyelj!
1: Bum! Bum!
0: Jó, oké, figyelj, elfogadjuk!
1: De csak,
0: akkor, hogyha megesküszöl nekem arra, hogy nem azért mondtad a bumot utána, mert hallottad, hogy nálunk akkor robbant.
1: Minden rendben van, igen.
0: Jó van, oké. Na figyelj, itt van nálam egy borítéktelen nyereménnyel, és ebből most, hallod, itt csörög.
1: Valami jót húzza.
0: És akkor most becsukom a szemem. Figyelj, mind értékes, úgyhogy amit most kihúztam, az egy Praktiker 25 000 forint értékű vásárlási utalvány.
1: Az nagyon jó, annak örülök.
0: Hát el is hiszem, a Praktikerben bárki tud vásárolni.
1: Igen.
0: Na, jó.
1: Nagyon örülök, hogy ennek utalvának. Igen, köszi szépen, és minden jót neked is, meg a összes hallgatónak, és nagyon örülök neki, hurrá.
0: Honnan beszélünk, honnan hívtál minket?
1: Messziről, Várparka, Szlovákia.
0: Azt a mindenét. Jó, oké, ott van Praktiker?
1: Magyar Komáromba, így van, nem messze van, igen.
0: Jó, a részleteket adások kívül megbeszéljük, és köszönjük szépen, hogy ilyen messze is hallgatsz minket.
1: Évek óta már hűséges hallgató, szoktam játszani veletek, úgyhogy már nyertem. Jó, minden jó.
0: Maradj vonalban, jó, és adások kívül beszélünk. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega.

hétfő délelőtt utolsó perceiben vagyunk itt a Sunshine FM-en, de nálunk a továbbiakban is Juice, és a továbbiakban is csak jó zene. Hamarosan érkezik a helyi hírszervéz, ugyanis a mai fontos eseményeket most is összefoglaljuk nektek a térségből, de előtte még jöjjön egy bomba jó muzsika. Aztán folytatjuk tovább együtt, mert még két órányi Juice vár majd rátok, remek hangulattal és sok hasznos érdekességgel. Te is írhatsz nekünk, ha bármi fontosat látsz, 0620 316 3000. Közben jött egy üzenet, hogy mikor lesz legközelebb Boom játék. Igen, ebben az órában ugye felavattuk ezt az új játékot, ami most jó néhány hétig itt lesz velünk, és nagyon értékes nyeremények vannak benne, de minden műsorsában csak egyszer játsszuk, tehát mivel nálam már volt, ezért majd 2 és 6 között jön a következő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csapterepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Városi konzultáció indul az egyetem térről, teljes zárlatot rendeltek el Ebesen. Elindult a tömegtermelés a debreceni katódagyárban. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 15-e van, déli 12 óra. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után hozom a hírek részleteit.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Több közlekedési korlátozásra is számítani kell ma a Debrecen térségében. A 33-as főúton a 99-es kilométernél csatornázási munkák zajlanak, ezért itt a félútpályát lezárták. Irányonként csak egy-egy sáv használható. A 101-es és 103-as kilométer között növénygondozást végeznek, itt szintén félpályás korlátozás lassítja a forgalmat. Közben megkezdődtek a debreceni villamospálya felújítási munkálatok is. A beruházás leginkább a Kossuth tér és a Péterfia utca környékét érinti, ahol forgalomkorlátozásokra és útszűkületekre kell készülni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Városi konzultáció indul a debreceni egyetem tér tervezett átalakításáról. A debreceni egyetem és a városvezetés olyan online felületet hoz létre, ahol a lakosság és az egyetemi polgárok is megoszthatják javaslataikat a fejlesztéssel kapcsolatban. Pap László polgármester hangsúlyozta, a főépület előtti tér Debrecen egyik legfontosabb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és a természeti értékek védelmét, valamint a használhatóságot is. A jelenleg ismert látványtervek még nem tekinthetők véglegesnek, a beérkező véleményeket pedig egy szakmai zsűri is értékeli majd. Továbbra is élénk vita övezi a debreceni egyetemtér tervezett megújítását. A beruházás keretében átalakulnak a burkolatok, új ülőfelületek létesülnek, valamint megújul a szökőkút környéke is. Tompa Enikő országgyűlési képviselő szerint azonban a fejlesztés előtt szélesebb körben meg kellene kérdezni a helyiek véleményét is. A politikus úgy véli, a klímaváltozás miatt nagyobb hangsúlyt kellene kapni az árnyékot adó fáknak és zöld felületeknek. Az egyetemtér június 1-jével a debreceni egyetem vagyonkezelésébe került, a fejlesztések pedig több ütemben valósulhatnak meg a következő évek során. Teljes zárlatot rendeltek el Hajdúbihara vármegyében Ebes közigazgatási területén egy veszélyes méhbetegség megjelenése miatt. A hatóság intézkedésére azért volt szükség, mert a településen kimutatták a mézelő méhek nyúlós költés rothadás nevű fertőző betegségét. A baktérium okozta kór világszerte ismert, és elsősorban a méhlábákat pusztítja el. A kór okozó rendkívül ellenálló spórákat képez, amelyek hosszú ideig fennmaradhatnak a méhcsalád környezetében. A zárlat célja a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása és az állományok védelme. Megkezdődött a tömegtermelés a debreceni Ecopro katódagyárában. A dél-koreai vállalat közlése szerint az üzemben már május közepén elindult a gyártás, az első késztermékeket pedig már ki is szállították. A debreceni létesítmény az Ecopro első európai gyártóbázisa, éves kapacitása jelenleg 54 ezer tonna katódanyag, amely mintegy 600 ezer elektromos autó akkumulátorához elegendő alapanyagot biztosíthat. A vállalat hangsúlyozta, ma a termelés zárt technológiával, korszerű szűrőrendszerekkel és folyamatos környezetvédelmi ellenőrzés mellett zajlik. A gyár működését ugyanakkor korábban több hatósági vizsgálat és üzemzavar is kísérte. Az Ecopro célja, hogy dolgozóinak jelentős részét Debrecenből és a térség településéről alkalmazza. Előkészítő ülést tart a debreceni törvényszék annak a három vádoltnak az ügyében, akiket minősített emberöléssel és más bűncselekményekkel vádol az ügyészség. A vádirat szerint egy 21 éves férfi még 2024 májusában brutálisan bántalmazott egy nőt egy hajdúszoboszlói ingatlanban egy pénzügyi vita miatt. A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonban a vádlottak a vád szerint napokon keresztül nem hívtak hozzá orvosi segítséget, miközben tisztában voltak súlyos állapotával. A nő végül csak később került kórházba, ahol hónapokig kezelték, ám sérüléseinek következményeként tavaly októberben elhunyt. Az ügyben három ember felelősségét vizsgálja most a bíróság. Akár 220 új lakás épülhet Vámospércsen egy tervezett 4,2 hektáros lakóövezetben. A Debrecen közelében fekvő település vezetése szerint a cél nem a maximális beépítés, hanem egy élhető zöld felületekkel játszik, játszótérrel és sportolási lehetőségekkel rendelkező városrész kialakítása az önkormányzat tervezési pályázatot írt ki. A végleges koncepció kiválasztásába pedig a lakosságot is bevonják. A tervek között elsősorban egy-két szobás lakások szerepelnek, míg garzonok és munkásszálló jellegű ingatlanok nem épülnének. A fejlesztés célja a helyi lakhatási lehetőségek bővítése és a város hosszú távú élhetőségének javítása. Június 20-ától módosul több vasútvonal menetrendje karbantartási munkák miatt. Az érintett Intercity vonatok terelt útvonalakon közlekednek, ezért a Budapest nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarról indulnak, illetve érkeznek oda. A napfény Intercity-k, a civis interrégiók, valamint a balatoni szezonális járatok továbbra is az eredeti útvonalokon közlekednek, de menetrendjük kisebb mértékben változik. Egyes Z50-es zónázó vonatok nem közlekednek, míg néhány nyírség Intercity és személyvonat rövidített útvonalon jár majd. A változások egy része már június 19-én este életbe lép. Június 15-én megkezdődtek a villamospálya felújítási munkálatok Debrecenben, amelyek várhatóan július 20-áig tartanak majd. A DKV több helyszínen végez síncserét és vágányszabályozást a villamos közlekedés biztonságos fenntartása érdekében. A munkák legjelentősebb szakasza a Kossuth teret és a Péterfia utcát érinti, ahol egyes időszakokban villamospótló autóbuszok szállítják majd az utasokat. Június 22-e és július 7-e között a villamosok a Nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek, később pedig az egyes villamos teljes vonalán pótlóbuszok járnak majd. Jubileumi díszoklevelet vehetett át 58 mérnök a Debreceni Egyetemen, akik 50 évvel ezelőtt szereztek diplomát az Ybl Miklós Műszaki Főiskola építőipari karán. Az ünnepségen elhangzott, a műszaki kar az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül. Még 1976-ban, ha alig 200 hallgató tanult itt, ma már több mint 3000 diák folytatja tanulmányait, közülük ezren külföldről érkeztek. A karon egyébként jelenleg 20 mérnöki alapképzés és mesterképzés is működik. Az egykori hallgatók nevében Horváth Sándor hangsúlyozta, olyan tudást kaptak, amely egész pályafutásuk során meghatározó volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportének a Sunshine FM-en köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Deac férfi futszál csapata a 2025-26-os idényt Veszprémben zárta. A harmadik helyről döntő csata 4 meccs után 2-2-re állt, és mivel a párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart, így biztos volt, hogy a bronzérmeket kiosztják a meccs után. Csak az volt a kérdés, hogy melyik gárda ünnepelhet a lefújást követően. Nos, a hazaiak az első fél idő után 2-1-re vezettek, fordulás után pedig már csak ők voltak eredményesek, így 7-1-re győztek. Mindez pedig azt jelenti, hogy a Debrecen a negyedik helyen zárt. Eldőlt, hogy a következő idényben már nem a Deac férfi röplabda csapatát erősíti Ivan Tasev. A 23 éves négyes ütőt tavaly nyáron a bolgár Lokomotív Aviától igazolt a klubhoz. Érdekesség, hogy karrierje során először játszott külföldön. Tasev egyből alapember lett, főszerepet vállalt abból, hogy az együttes az Extraliga alapszakaszában az 5. helyen végzett. A rájátszásban is fontos tagja volt az élvonalban a 7. helyen záró együttesnek. Tasev a bajnokságban 378 pontot szerzett, ennek köszönhetően a ranglistán a 11. helyen végzett. A 2025-26-os idény lezárását követően három játékos is búcsúzik a Deac kosárlabda csapatától. Pongó Máté, Neuwirth Bence és Gáspár Mátyás is máshol folytatja pályafutását a következő szezontól. A szakmai stáb folyamatosan dolgozik a jövő évi keret kialakításán. A szezon végén lejáró szerződésű idegen légiósokkal kapcsolatban állnak, de ezen a téren is elképzelhetőek változások. Ezek voltak a sporthírek, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Ma Debrecen környékén több órás napsütés és kellemes idő várható, esőre nem kell készülni, az északnyugati szél időnként megélénkülhet, napközben 25 fok körüli értékeket mérhetünk majd.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: Igen, hétköznap most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdúbihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz, Nóra!
1: Szia, Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A hétvégén számos műszaki mentésre és tűzoltásra riasztották a Hajdúbihar vármegyei hivatásos tűzoltókat. Több helyen faák hasadt le, amely gyalogos forgalmat veszélyeztette, illetve a közlekedést akadályozta. Vasárnap volt a legtöbb ilyen jellegű beavatkozás a felerősödött szél miatt. Emellett minden napra jutott egy állatmentés is. Pénteken Nyiradonyba riasztották a nyiradonyi hivatásos tűzoltókat. Ott egy gyűrűs kútba esett egy kismacska, őt kellett kimenteni létrán át, átadták a gazdájának. Szombaton szintén macska került bajba, ott egy személygépkocsi motorterébe szorult be Debrecenbe a Vörösmarty utcába. Sikeresen ki tudták szabadítani a tűzoltók a macskát, és amely szerencsére nem sérült meg a beavatkozás során. Illetve szintén macska probléma volt Pocsajban és az Ady Endre utcában, ott egy családi ház tetőgerincére tévedt egy kis macska, és nem tudott lejönni onnan, mert a fejére egy konzervszobor szorult, ahol létavértes önkormányzati tűzoltók mentek fel érte, és lementették onnan az állatot. Állatmentés volt még vasárnap Komádiban is. Komádiban egy kölyökgólya esett ki egy fészekből a Dózsa-György utcában, emiatt riasztották a komádi önkormányzati tűzoltókat, akik az áramszolgáltat segítségével visszatették a gólyát a fészekbe. Szerencsére az állat nem sérült meg az esésben. Volt még baleset is, pénteken egy ráfutásos baleset történt Berettyóújfalu külterületén, illetve Debrecenben a Dobogó és Mandulás utcában útpatkán akadt fent egy személyautó, ott kellett segíteni a tűzoltóknak. Vasárnap pedig villanyoszlopnak ütközött Hajdúdorogon egy autó, oda riasztották a hivatásos tűzoltókat, illetve a mentőszolgálatot is. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított. És szabadtéri tűzeset volt pár helyen a vármegyében. Vasárnap riasztották a tűzoltókat Nagyheges közelében, ott éjszaka a nádas égett 500 négyzetméteren, illetve volt egy nagyobb kiterjedésű tűzeset Berettyóújfalu külterületén, lábon álló gabona égett 4 hektáros területen, a tűzoltók két visugárra fékezték meg a lángokat, illetve szintén Berettyóújfalu közelében erdő aljnövényzete lángolt 600 méter hosszan, ott is a városhivatásos tűzoltói avatkoztak be.
0: Köszönjük szépen, Pap Kunkli Nóra tűzoltó.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A reggeli csúcsforgalom lezajlott, tehát most már úgy nyugodt körülmények között tudunk autózni. Egy-két helyre azért hadd hívjam már fel a figyelmet, amit nagyon óvatosan kell közlekedni, és ott azért 2-3 lámpaváltást kell várni, ez az Erzsébet utca, Piac utca kereszteződése. Valamint itt nagyon-nagyon fölhívnám a figyelmet, hogy a 33-as számú főútvonal bevezető és kivezető szakaszán az utolmunkálatokat, a parkolási feladatokat végzik, tehát itt nagyon figyeljünk, mert ciklietnek az útestre, és tartsuk be a kihelyezett jelzőtábláknak a sebességkorlátozásokra gondoltam a hatályát, hogy ne veszélyeztessük ezeket az embereket, ehhez kívánok én balesetmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: kisambán.
1: Hello Sunshine-osok, ma is együtt nyomjuk a melót, és együtt indítjuk be ezt a hetet. Déli óránk végéhez érkeztünk. A következő órában megismételjük majd a reggel legjobb pillanatait, hozunk helyi programokat, de a nap fontos eseményeit, sztárszüli naposait is összeszedjük majd nektek. De a mai nap abból a szemszögből is fontos, ugye, hogy elindult egy másik játékunk, mert az autóvadászat mellett, ami folyamatosan aktív, és folyamatosan jöhetnek a képek, ahol kiszúrjátok az autót, fotózzátok, na de ezen kívül a nagy bum játékunk is elindult, ezzel párhuzamosan, hiszen 25 évesek lettünk, és ezt úgy ünnepeljük meg, hogy rengeteg értékes nyereményt fogunk dobálni minden egyes műsorban. Nálam ugye ez már megvolt, de a délutánban is jön majd. A Juice viszont a következő órában is visszavár. Egy remek zene után pedig jönnek a hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több ütemben újul meg a Debreceni Egyetem előtti park. 50 éve végzett mérnököket köszöntöttek a Debreceni Egyetemen. Tervezik egy forgalmas debreceni csomópont átépítését. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több ütemben átalakítják a Debreceni Egyetem főépülete előtti egyetem teret, amely június 1-től az intézmény vagyonkezelésébe került. A fejlesztés részeként megújulnak a burkolatok, új ülőlépcsők és pihenőhelyek létesülnek, valamint évelő és szezonális növényeket telepítenek a parkba. Felújítják a reformátorok szobrait és a Szökék út medencéjét pedig egy sekély járható résszel bővítik. A Szökék út a tervek szerint június 20-tól ismét működik, teljes korszerűsítése pedig a következő években valósul meg. Bács Zoltán rektor szerint a cél egy olyan élettel teli közösségi tér kialakítása, ahol a hallgatók és a városlakók szívesen tölthetik szabad idejüket. A park teljes megújulása várhatóan 2029 tavaszára fejeződik be. Jubileumi díszoklevelet kaptak a Debreceni Egyetemen azok a mérnökök, akik 1976-ban az intézmény műszaki karának jogelődjén az Ybl Miklós Műszaki Főiskola építőipari karán szereztek diplomát. A csütörtöki ünnepségen összesen 58 egykori hallgatót köszöntöttek. A műszaki kar dékánja Huszi Géza felidézte, az elmúlt 50 évben jelentősen átalakult a kar, míg 1976-ban csak nem 200 hallgató tanult az Iblön, ma már több mint 3100-an járnak ide, köztük mintegy 1000 külföldi diák. A karon jelenleg 8 alapszakon és 12 mesterszakon folyik képzés, emellett saját doktori iskolát is indítottak. Az ünnepségen elhangzott a képzések változtak, de az itt megszerzett tudás és szakmai alap ma is értéket jelent. Megvan a nyertese annak a pályázatnak, amelyet Debrecen önkormányzata a Bartók Béla út, a Böszörményi út, a Mester utca és a Pesti utca csomópontjának átépítési terveire írt ki. A munkát a helyi tervtártervező kivitelező és szolgáltató BT végezheti el nettó 6.950.000 forintért. A cél, hogy a Bartók Béla út felől a Mester utca irányába két egyenes fogadósávot alakítsanak ki, lehetőség szerint a Pesti utcai csatlakozásnál lévő középsziget csökkentésével. A tervezés része lesz a jelzőlámpás forgalom irányítás alakítása, valamint az útépítési, közvilágítási, vízelvezetési, vízellátási és szükséges közműkiváltási dokumentáció elkészítése is. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a debreceni Isten szülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház teljes körű felújítása, amely a tervek szerint halad. Befejeződött az Attila téri templom külső rekonstrukciója, így az állványzat elbontása után már teljes szépségében látható a megújult tégla homlokzat és a toronysüveg új vörös rész borítása. Gál Attila, a kivitelező cég ügyvezetője közölte, hogy jelenleg a környezet rendezése és a régi kerítés cseréje zajlik, a Törökországból származó mészkő burkolattal ellátott új tér pedig október elejére készül el. A belső terekben szintén intenzív munka folyik, helyére került az új, több tonnás márványoltár, emellett a restaurátorok és templomfestők még hónapokig dolgoznak a bizánci stílusú falfestményeken és a liturgikus térként újjászülető Mózes kápolnán. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. A gyermekrehabilitációs gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen kialakított helység a rehabilitációban résztvevő gyerekek gyógyulását és fejlődését segíti játékos környezetben. Évente pedig mintegy 230 beteg rehabilitációját biztosítják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban a kánikula még várott magára, ugyanakkor kedden azért sok napsütésben reménykedhetünk, de gomoly felhők is lesznek az égen, hajnalban 6-15 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, nálunk csak jó zene, de tényleg, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM itt a 93.5-ön, Váci Zoli pedig a mikrofonnál. Ebben az órában még a munkatársadként minden megtesz azért, hogy jól teljen a napod, és gyorsan pörögjön a munkaidő. Na de csapjunk a lovak közé, jöhetnek a kedvencek.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixed.
2: Ez a Juice.

0: ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy boom!

Ez itt a továbbiakban is a Sunshine FM, és ebben az órában még együtt dzsúszolunk, és együtt pörgünk veletek. És most a mai nap fontos eseményei. Na nézzük, mit tartogat a kalendárium. Ma június 15-én a Jolánok napján. Hát Körti Kax, a jó barátok Mónikája 62 éves lett. Egyes rossz nyelvek szerint a plasztikai sebészének közvetlenül a szomszédjába költözött, hogy közel legyen hozzá. Ez persze nem igaz, de viccet félretéve sajnos tényleg nagyon sok műtétet végeztek rajta. Fenyő Iván, nagyszerű színészünk, 47 éves lett ma. Gáspár Evelin, ugye Gáspár Győző nagyobbik lánya, 32 esztendős. Leslie L. Lawrence, vagy Lőrince László, remek írónk, 87 éves ma. James Belushi, pedig a Kutyám Jerry Lee film sztárja, ma 72 éves, aki egyébként már régen hátat fordított a színészetnek. Képzeljétek, marihuánát termeszt, egy óriási marihuána farmja van,

0: Tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb a sok cápatámadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott nyaralt. Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg mindent, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltunk. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alattad.
1: Pedig... Jó, nekem attól lett herpeszem.
0: Attól.
1: Hát,
0: mi a sós vízben?
1: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
0: Oké, nekem belepisíz a tengerbe.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
3: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsd ki a legkényelmesebb színházi ülőpárnádat, mert június 15-től nálunk robban be az Országos Színházi Találkozó. Egy teljes héten át a Csokonai Teátrum és a Csokonai Fórum ad otthont az ország legnívósabb versenyprogramjának. A kárpátaljai Revizortól a szegedi Marica grófnőig minden lesz, ami szem, szájnak és léleknek ingere. Június 21-én pedig kiderül, kik viszik el a pálmát a gálán. Mit ér egy nagymama unokák nélkül? És mit ér a nyár a padlás nélkül? Június 20-án a Nyíregyházi Rózsakerti Színpadon életre kell az ország legkedvesebb mesemüzikelje, ahol Preszter Gábor és Stefanovics Dusán zseniális dallamai csendülnek fel. Vár rád Rádiós, Süni és a 400 éves szellemek egy olyan varázslatos estén, amit 9-től 99 éves korig mindenkinek látnia kell.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

perc múlva 2 óra, lassacskán búcsúznunk kell. Viszont, hogyha délután is szükséged van egy kis extra löketre, egy kis plusz lendületre, akkor mindenképp maradj velünk, hiszen egyik jó zenét követi a másik, de már nem tőlem, hanem Rolitól. A hírek után kezdi ugyanis a délutánt, aztán este jön majd a Haló is Norbival, 6 órától kérheted a kedvenced, vagy üzenhetsz rajtunk keresztül. Én Zsuzza, legközelebb majd holnap délelőtt 10-kor jelentkezem, számítok rád akkor is, Váci Zoli pedig már a búcsúzik. További remek napot mindenkinek, csókolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Átalakíthatják a terrorelhállítási központot. A Fidesz Magyar Péter szólította fel a migráns táborok ügyében. Ferenc Orsolya érdemi vitát hiányolt a Fidesz kongresszusáról. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A sajtóértesülések szerint jelentős átalakítás előtt állhat a terror elhárítási központ. A Telex úgy tudja, hogy a jövőben a terror felderítési feladatok a Nemzeti Nyomozóirodához kerülhetnek, ami alapvetően változtatná meg a TEK működését. Információk szerint a személyvédelem és az elfogások területén is várhatóak módosítások, sőt a szervezet neve is megváltozhat. A belügyminisztérium közölte, végleges jogszabálytervezet még nem készült, a szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak. Az átalakításról szóló találgatásokat erősíti, hogy május végén felmentették tisztségéből Hajdú Jánost, a TEK főigazgatóját. A Fidesz közleményében szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy ne hozzon létre migráns táborokat Magyarországon. A vita a vitnyédi menekült tábor terve körül alakult ki, miután Magyar Péter azt állította, hogy az előző kormány egy az osztrák határ közelében létesítendő tábor előkészítésén dolgozott. A volt kormánypár szerint Magyar Péter állításai nem felelnek meg a valóságnak, és hangsúlyozták, Magyarországon jelenleg nincs migráns tábor. A Fidesz egyúttal azt követeli, hogy a kormányfő jelentse be, nem hajtja végre az Európai Unió migrációs paktumát. Az ügyben a felek továbbra is eltérően értékelik a korábbi kormányzati döntések célját és jelentőségét. Ferenc Orsolya szerint nem volt lehetőség érdemi vitára a Fidesz szombati kongresszusán. A volt országgyűlési képviselő és űrkutatásért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott, nem erre vártak a párt tagjai a választási veresség után. Facebook bejegyzésében azt írta, hogy az új alapszabály tervezetét csak néhány órával a kongresszus előtt kapták meg, így azt nem lehetett megfelelően megvitatni. Szerinte Orbán Viktor röpiratáról sem alakult ki valódi párbeszéd, az elhangzott hozzászólások pedig jó részt válasz nélkül maradtak. Ferenc Orsolya úgy látja, a vereség fő oka nem a rossz kampány vagy a külső tényezők voltak, hanem az, hogy sok választó a Fidesz 16 éves kormányzásának végét akarta. Biztosította a kerozin ellátás a nyári szezonra a Budapest Airport vezérigazgatója szerint. A repülőtér vezetője úgy fogalmazott, a magasabb ár nem jelent hiányt, a szükséges mennyiséget be tudják szerezni a beszállítóktól. A drágulás végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, hogy a kerozinnak csak kisebb része származik a Közel-Keletről, ezért a térségben zajló konfliktus inkább az árakra, nem pedig az ellátás biztonságára hat. A Budapest Airport közben a nyári csúcsforgalomra is készül, új szél kevesebb biztonsági folyosókat alakítottak ki, és a vezérigazgató szerint a legforgalmasabb időszakokban is 10 percen belül átvilágítják az utasokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben a pollen terhelés az átvonult hidegfront mögött a következő napokban valamelyest csökkenhet. Megszűnik a hidegfronti hatás is, de a fokozottan érzékenyek körében még előfordulhat fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás. A maximumok 24-29 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes hétfőt kívánok mindenkinek. 2:04 indul a Sunshine délután. Kiváló zenékkel és fontos infókkal. Nyíregyházán korábban mértek a Tiszavasvári úton, Debrecenben pedig a Mika Pircsin. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként Lady Gaga-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Naptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kivel a zenékkel pörgetjük a hétfőnket itt a Sunshine FM-en, és ne feledd, a Sunshine 25-ös játékunk elindult, hamarosan majd játszunk itt a Sunshine délután keretein belül is. Most viszont siker naptározunk, mert ma sokszorozó nap van. Ez azt jelenti, hogy amire ma figyelmet, energiát és gondolatot teszünk, az könnyebben megerősödhet az életünkben. Éppen ezért ma különösen fontos, hogy mire mondunk igent. Figyeljünk a jó gondolatokra, a kedves szavakra, a hasznos döntésekre és azokra a célokra, amelyek előre visznek bennünket. A sokszorozó nap jó alkalom arra, hogy ne a félelmeinket, hanem a lehetőségeinket erősítsük. Amit ma hittel kezdünk el, abból később sokkal több is lehet. Ezek így a mai napra a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Mindjárt útinfókkal folytatjuk. Ha bármiben tudsz segíteni, akkor SMS Viber számunk továbbra is változatlan 0620 316 3000. Kiváló zenéket pedig ma is hozok a munka mellé. Ez a Törnola.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 3016 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk. Ne felejtjétek, drága autós barátaim, hogy ezen a héten egy hetes országos közötti ellenőrzést tart a rendőrség, így szinte minden pontban felbukkanhatnak, ha biztos urak legyünk körültekintőek. Nyíregyházán kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő, valamint a Szarvas utca találkozásánál, illetve az Árok utcán is dolgoznak a szakemberek, így érdemes majd megfontoltan közlekedni, ha Nyíregyházán autózunk. Debrecenben pedig fontos, hogy a 354-esen a Debrecen északi elkerülő útján közel az M35-ös autópályához csomópontot építenek, emiatt az 1-es, valamint a 3-as kilométer között mind két oldalon lezertek a külső sávot, így ha arra autózunk, akkor egy kicsit türelmesebben tegyük azt. Ha egyéb infókkal tudod segíteni a délutánunkat, akkor mindenképp várom majd 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezért szeretem a Sunshine FM-et, annyira őrült jó az
2: egész. A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Sabrina Carpenter és az Espresso a Sunshine FM-en nálunk. Sok jó zene szól, és sokan kérdezitek a vadonatúj játékunkat. Ugye idén a Sunshine FM 25 éves, egy szerintem elvesztettük az SZIA kedvezményünket is, viszont a másik, ami nagyon fontos, hogy egy fergeteges vadonatúj játékkal készültünk, ugye reggel Gabinál, valamint Zolinál már volt egy próbálkozási lehetőség is, nálam is, valamint este Norbinál is lesz majd. Egy felhívó spotot kell figyelni, ezt követően ötödikként csörögni a 0620-316-3000-es telefonszámra, és ha szerencsés vagy, valamint tudod a Sunshine FM szlogennyit, akkor egyszerűen csak arra hagyatkozunk, hogy mennyire jó az ítélő képességed. Egy bomba fog folyamatosan kattogni, valamikor felrobban majd, ezt kell egy boom szóval eltalálni. Ennyire egyszerű, és már is megkaparinthatod a 25.000 forint értékű ajándékutalványt. További infók a sunshine.hu-n a Facebookon, valamint majd itt is folyamatosan mondjuk az éterben. Viszont előtte a következő órában kultjáték is jön majd, hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüje. Hírek jönnek Bettitől, az óránkat pedig a Blondissal zárjuk. Never Walk Alone. Jó munkát, jó utat kívánok ma is a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Debrecenben tárgyalják a végrehajtói kinevezésekhez kapcsolódó korrupciós ügyet. Bővítenék a debreceni gyermeksürgősségi központot. Megdöbbentő rendszámcserével bukott le egy sofőrföldi Betty, vagyok hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Előkészítő ülést tartott a debreceni törvényszék annak a három vádlottnak az ügyében, akiket befolyással, üzérkedéssel és hivatali vesztegetéssel vádol az ügyészség. A vádirat szerint egy szegedi ügyvéd 2019-ben több végrehajtói pályázatot is benyújtott, és azért, hogy kinevezés kapjon, összesen 30 millió forint kifizetését vállalta. A nyomozás szerint ebből 5 millió forintot előlegként át is adott egy közvetítőn keresztül. Az ügyészség szerint a pénz egy olyan személyhez került volna, aki befolyással rendelkezett a végrehajtói pályázatok elbírálásában résztvevő hivatalos személyekre. A harmadrendű vádlott a bíróság előtt beismerte a vádban szereplő cselekményt, ezért első fokon 1 év 6 hónap 2,5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ítélet nem jogerős. Az ügy további tárgyalása ősszel folytatódik a debreceni törvényszéken. Új helyiségekkel bővítenék a debreceni egyetem gyermeksürgősségi központját. Az egyetem kivitelezőt keres a régi radiológiai épület szárny megmaradó területeinek átalakítására. A tervek szerint az alaksorban és az emeleten szociális helyiségeket, öltözőket, raktárakat, valamint képalkotó diagnosztikai kiértékelő helyiségeket alakítanak ki. A fejlesztés a gyermekklinika új gyógyító épületéhez kapcsolódik, amely a gyermeksürgősségi és baleseti betegellátást, valamint a képalkotó diagnosztikát szolgálja. Az alaksor 272, az emelet 313 négyzetméteres területet érint. A munkálatok elvégzésére 6 hónap áll rendelkezésre a projektre, június 26-ig lehet pályázni. Megdöbbentő rendszámcserével bukott le egy sofőr, aki egy forgalomból kivont autóra szerelte át egy másik járműhatósági jelzéseit Szerepközségben. A Hajdúszoboszlói járási ügyészség egyedi azonosítójel meghamisításának büntette miatt nyújtott be vádiratot a nő ellen, aki a család működés képtelen autójáról vette le a táblákat, hogy egy rendszám nélküli kocsival útnak indulhasson. A rendőrök rövid időn belül igazoltatták a vádlottat, a csalást észlelték, a rendszámokat pedig azonnal lefoglalták. Az ügyészség bűncselekményt beismerő nővel szemben közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta a Püspökladányi járásbíróságon. Különleges éjszakai kalandot kínál a debreceni Remíza múzeumok éjszakáján, ahol a látogatók a kulisszák mögé lépve fedezhetik fel, mit álmodnak a villamosok. A Salétrom utcai telephelyen és a közlekedés történeti emlékszobában nosztalgia járművek, telephelyi túra és a KCV villamosokról szóló szakmai előadás várja az érdeklődőket. A programban nagyállomásról induló favázas KCV és FVV nosztalgia járatokkal lehet eljutni, amelyek a rendezvény egyedi helyszínére szállítják az utasokat. A tanítási rendmódosítása miatt változik a 13-as autóbuszok közlekedése Debrecenben. A DKV ZRT tájékoztatása szerint a Debreceni Egyetem Balázsházi János gyakorló technikumában június 15 és 19-e között évvégi rendezvényeket tartanak, ezért ebben az időszakban több rásegítő járat nem közlekedik. A menetrendi változás kizárólag ezt az 5 napot érinti. A közlekedési társaság felhívja az utasok figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Június 19 után a 13-as autóbuszok ismét az alapmenetrend szerint szállítják az utasokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban a pollen terhelés az átvonult hidegfront mögött valamelyes csökkent. A napos időszakok és a mérsékelten meleg időjú hatással lesznek a szervezetünkre. A maximumok 24-29 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
4: Fantasztikus hétfőt mindenkinek, köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a hétfői Sunshine délután, rengeteg helyen a rendőrök éppen ellenőrzést tartanak, így legyünk megfontoltak és körültekintőek. Kezdünk elsőként egy sírennál.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

David Guetta, Terry Swens és Stolz and Die 3-assal. Ez volt a Gong Gong Gong itt a hétfő délutánunkban. Fantasztikus napot mindenkinek, jó munkát, jó utat kívánok. Sunshine 25-ös játékunk is érkezik nem sokára. Előtte viszont a kódjátékkal folytatjuk. Hazavihető majd ma is az Ossis Burger Sunshine menüje. A nyerő szám pedig a 7-es. Ha telefonszámodban valahol megtalálható a 7-es, akkor ne habozz, most küld el nekem a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen. Telefonszámunk változatlan 0620 316 3000. Fontos, hogy itt most nem csörögni kell, hanem SMS-t vagy Viber-t pötyögni. Sok sikert kívánok! Kiskata érkezik mindjárt a

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Lóci játszik, nem táncolsz jobban, mint én. Egy fergeteges nagy klasszikus itt a hétfő délutánunkban. Jönnek már is a horoszkópok egyenesen Kata jóvoltából. Szia!
2: Szia, Roli! A KOS ösztönei azt csúgják, hogy egy befektetési lehetőséget ki kell használni, és most az ösztönei nem tévednek. A Bika ma részt vehet valamilyen jótékonysági akcióban, és rájöhet arra, hogy a rászorultaknak segíteni nagyon sokat jelent önnek, és egyáltalán nem áldozat. Az ikrek ma mindenképpen álljon ki kollégái mellett, sokat nőhet a szemükben. A rák munkája, amiben már nem talál semmi különlegeset, érdekesebbé tehető, csak meg kell találnia a módját. Persze az is lehet, hogy új pénzkereseti lehetőség után kellene néznie. Az oroszlán ma ne tervezgessen, inkább az eddig elkészült terveit próbálja meg megvalósítani, vagy legalább elkezdeni a megvalósításukat. A szűz ma a kötelezettségeinek tegyen eleget, igyekezzen az elvárásoknak megfelelni, mind odahaza, mind a munkahelyén. A mérlegnek egyik kollégájával jelentősen javulhat a kapcsolata, ez pedig a közös munkát is pozitívan befolyásolja. A skorpió gyakran nehezen érti meg mások reakcióit és annak okait. Ma ne is próbáljon a dolgok mögé látni, inkább kerülje mások tetteinek elemezgetését. A nyilas a szívügyek terén ma nem mondható éppen szerencsésnek, koncentráljon hát inkább a munkájára, karrierje alakulása ideiglenesen ellensúlyozhatja magányát. A bak komoly összetűzésbe kerülhet valakivel már kora reggel, ez pedig az egész napjára rányomja a bélyegét. Ha módja van rá, még ma mindenképpen tisztázzák a nézeteltérést. A vízöntő a kora reggeli ötleteit mindenképpen vesse papírra, hamarosan jó hasznát veszi majd ezeknek a jegyzeteknek. A halaknak végre döntést kéne hoznia egy ügyben, de akárhogy is számolgatja pozitív és negatív dolgokat, valahogy nem akar billenni a mérleg. Ilyenkor érdemes tanácsot kérni valakitől, aki kívülállóként jobban rálát a dologra.
1: Nagyon köszönjük a Man I Need-del megyünk tovább. Érkezik Olivia Dean a folytatásban.
0: Sunshine FM Osztra.

Sunshine Délutánban a kedvencek között. Hello mindenkinek, 16 óra mindjárt így jönnek a friss közlekedési információk, valamint Betty is hozza városunk legfontosabb híreit. Azonban adós vagyok a mai kódjátékunk lezárásával, ugye a nyerő száma 7-es volt, és a gépünket rögtön arra buzdítom, hogy adjon, sorsoljon nekünk egy nyertest, aki nem más, mint Erika. Gratulálunk, az Oszis Burger Sunshine menüjét így hétfőn te kaparintottad meg. Jó étvágyat kívánok majd hozzám. Nagyon fontos, hogy a Sunshine 25-ös játékunk még hátra van, akár majd a következő órában is megszólalhat majd a spot, a felhívó spot, ezt követően ötödikként kell majd csörögni, tudni a Sunshine FM szlogennyit, csak jó zenem, és az itt élő képességeidre vagyunk majd kíváncsiak, ennyire egyszerű a játék. Útinfokat akkor mindjárt hozok, most pedig a Maroon 5-val zárjuk az óránkat, egy nagy klasszikus itt a hétfő délutánunkban. Jó

0: Most eljött a te pillanatod.
1: Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló.
2: Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be
1: a... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
7: A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több ütemben újul meg a Debreceni Egyetem előtti park. 50 éve végzett mérnököket köszöntöttek a Debreceni Egyetemen. Tervezik egy forgalmas debreceni csomópont átépítését. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több ütemben átalakítják a Debreceni Egyetem főépülete előtti egyetem teret, amely június 1-től az intézmény vagyonkezelésébe került. A fejlesztés részeként megújulnak a burkolatok, új ülőlépcsők és pihenőhelyek létesülnek, valamint évelő és szezonális növényeket telepítenek a parkba. Felújítják a reformátorok szobrait és a Szökőkút medencéjét pedig egy sekély járható résszel bővítik. A Szökőkút a tervek szerint június 20-tól ismét működik, teljes korszerűsítése pedig a következő években valósul meg. Bács Zoltán rektor szerint a cél egy olyan élettel teli közösségi tér kialakítása, ahol a hallgatók és a városlakók szívesen tölthetik szabad idejüket. A park teljes megújulása várhatóan 2029 tavaszára fejeződik be. Jubileumi díszoklevelet kaptak a Debreceni Egyetemen azok a mérnökök, akik 1976-ban az intézmény műszaki karának jogelődjén az Ybl Miklós Műszaki Főiskola építőipari karán szereztek diplomát. A csütörtöki ünnepségen összesen 58 egykori hallgatót köszöntöttek. A műszaki kar dékánja Huszi Géza felidézte, az elmúlt 50 évben jelentősen átalakult a kar, míg 1976-ban csak nem 200 hallgató tanult az Ybl-ön, ma már több mint 3100-an járnak ide, köztük mintegy 1000 külföldi diák. A karon jelenleg 8 alapszakon és 12 mesterszakon folyik képzés, emellett saját doktori iskolát is indítottak. Az ünnepségen elhangzott a képzések változtak, de az itt megszerzett tudás és szakmai alap ma is értéket jelent. Megvan a nyertese annak a pályázatnak, amelyet Debrecen önkormányzata a Bartók Béla út, a Böszörményi út, a Mester utca és a Pesti utca csomópontjának átépítési terveire írt ki. A munkát a helyi tervtártervező kivitelező és szolgáltató BTV végezheti el nettó 6.950.000 forintért. A cél, hogy a Bartók Béla út felől a Mester utca irányába két egyenes fogadósávot alakítsanak ki, lehetőség szerint a Pesti utcai csatlakozásnál lévő középsziget csökkentésével. A tervezés része lesz a jelzőlámpás forgalom irányítás alakítása, valamint az útépítési, közvilágítási, vízelvezetési, vízellátási és szükséges közműkiváltási dokumentáció elkészítése is. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a debreceni Isten szülő oltalma görögkatolikus főszékesegyház teljes körű felújítása, amely a tervek szerint halad. Befejeződött az Attila téri templom külső rekonstrukciója, így az állványzat elbontása után már teljes szépségében látható a megújult tégla homlokzat és a toronysüveg új vörös rész borítása. Gál Attila, a kivitelező cég ügyvezetője közölte, hogy jelenleg a környezet rendezése és a régi kerítés cseréje zajlik, a Törökországból származó mészkő burkolattal ellátott új tér pedig október elejére készül el. A belső terekben szintén intenzív munka folyik, helyére került az új, több tonnás márványoltár, emellett a restaurátorok és templomfestők még hónapokig dolgoznak a bizánci stílusú falfestményeken és a liturgikus térként újjászülető Mózes kápolnán. Új, modern, fejlesztő játszószoba nyílt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. A gyermekrehabilitációs gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen kialakított helység a rehabilitációban résztvevő gyerekek gyógyulását és fejlődését segíti játékos környezetben. Évente pedig mintegy 230 beteg rehabilitációját biztosítják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a kánikula még várott magára, ugyanakkor kedden azért sok napsütésben reménykedhetünk, de gomoly felhők is lesznek az égen, hajnalban 6-15 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Magyar Péter miniszterelnök jelentett be. A kormányfő szerint több egészségügyi intézményben 20-40 éves elavult rendszerek működnek, amelyek ellátásbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Az idei korszerűsítési hullám a nyíregyházi fejlesztés mellett Hajdú-Bihar vármegyei intézményeket és debreceni klinikákat is érinthet, hogy a kritikus részlegek nyáron is biztonságosan működhessenek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban a kánikula még várat magára, ugyanakkor kedden azért sok napsütésben reménykedhetünk, de gomoly felhők is lesznek az égen, hajnalban 6-15 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, 4:04 pörög tovább a Sunshine délután, mindjárt jön majd a Sunshine 25-ös játékunk is. Útinfók terén pedig Nyíregyházen az Orosin voltak korábban rendőrök, Debrecenben pedig a Balmazújvárosin. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként a Drakulával.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: The Kid Laroi és Justin Bieber párosan, ez volt a Stay a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, 16 óra 19 perc a pontos idő. Hello mindenkinek, rengeteg telefon egyfolytában, egy jó kis call center-esként pörög a délután, mert játékkal folytatjuk, hogy elindult a Sunshine FM vadonatúj játéka a Sunshine 25 címmel. Nézzük, hogy ki lett ma délután szerencsés 5. telefonálója. Hello Sunshine FM!
1: Szia, Anita vagyok, játszani
0: szeretnék. Szia Anita, 5. vagy, gratulálok!
1: Jaj, köszönöm!
0: Hello, merre vagy éppen, mi jót csinálsz?
1: Most értünk az előtt suliból, munkából.
0: Aj, milyen volt a mai napotok?
1: Már most egy gyorsabb, hál' Istennek, mint az eledik a nyári
0: szünet. Igen, mert ha jól számolom, akkor már csak ezen a héten, ugye?
1: Így van.
0: Utána pedig kezdődik a vakáció. Hogy oldjátok meg a nyarat logisztikában?
1: Itthon leszek vele.
0: Ó, hát akkor ez a legjobb végül is, hogyha ezt így meg tudjátok oldani. Jól van, na játsszunk akkor. Az első lépés az, hogy kérném szépen a Sunshine FM szlogennyit.
1: Csak jó zene.
0: Helyes, helyes. Játékban vagy. Mennyire jó az ítélőképességed? Mennyire tudsz jól satszolni?
1: Általában igen, de meglátjuk.
0: Meglátjuk. Ugye rengeteg nyeremény van, napi nyeremény. Minek örülnél a legjobban? Ugye van M3 outlet utalvány, Natur Cleaning, Praktiker, Mendi Shape and Body.
1: Praktiker.
0: A Praktikernek örülnél a legjobban. Na jó, felkészültél, tudod mi a játék nagyjából, vagy azért mondjak el egy pár
1: infót? Bumot kell majd mondanom.
0: Így van, egy bumot kell, elindul egy visszaszámláló, a bomba, és akkor, amikor úgy érzed, hogy szerinted most robbanhat, akkor pedig egy hangos bummal jelez majd nekem, jó?
1: Rendben.
0: Na, felkészültél?
1: Igen.
0: Akkor nézzük. Ez még nem az. És akkor most indul. Ajaj, meg volt a boom. Hát lemaradtál.
1: Három sipolást hallottam, és onnantól kezdve semmi.
0: Az volt a három sipolás, ennyi volt, utána felrobbant, sajnos.
1: Szuper. Nem
0: hát, van. Nagyon szépen köszönöm. Azért köszi, hogy velünk játszottál, és vigyázzatok magatokra, meg szép nyarat kívánunk neked.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Köszönöm, szia-szia.
1: Ja.
0: Norbinál este lesz játék, érdemes fülelném, csörögni és velünk játszani, mert idén a Sunshine FM 25 éves. Groove az Vándor, mindjárt útinfók is jönnek.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Inspiráció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Fecó Weiberit, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Pozsonyi úton találkozott a rendőrökkel a Tesco után a városból kifelé, tehát érdemes, hogyha arra autózol, akkor mindenképp megfontoltan autózni. Trafipax, Téglás, valamint Hajdúadház között, de nem a 4-esen, hanem az Alkotmány utcán a városokon belül, így érdemes ott is a gázpedállal óvatosan benni. Debrecen belvárosában is rendőri ellenőrzésre kell készülni a Monostorpályi úton. Ha egyéb infó van, akkor várom a továbbiakban is. 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: a gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallja. Ma este és holnap hajnalban is folytatódik a labdarúgó világbajnokság, 4 újabb válogatott kezdi meg a szereplését a tornán. A program este 6 órakor Atlantában indul, ahol a 2010-es világbajnok Spanyolország a zöldfoki szigetek ellen lép pályára. A spanyolok a csoport egyértelmű esélyesei és a papírforma szerint a továbbjutás első számú várományosai. A zöldfoki szigetek ezzel szemben a torna egyik legkisebb futballnemzeteként próbál meglepetést okozni. A Szigetország az afrikai kvalifikáció során többször is bizonyította, hogy kellemetlen ellenfél tud lenni, de a mai napon a pontszerzés is komoly sikernek számítana számára. 9 órától Seattle-ben Belgium és Egyiptom találkozik, a belgák a csoport legnagyobb esélyesei, ugyanakkor az afrikai együttes tapasztalt és fegyelmezett csapat hírében áll. Az egyiptomiak elsődleges célja valószínűleg az lesz, hogy legalább egy pontot elcsípjenek a csoport favoritja ellen, míg a belgák egy esetleges meglepetés győzelemmel már is nagy lépést tennének a továbbjutás felé. Éjfélkor a H csoport másik mérkőzésén Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze Miami-ban. A dél-amerikai válogatott egyértelműen esélyes a találkozón, ám a felkészülését nem segítette, hogy adminisztratív problémák miatt csak késve érkeztek meg a mérkőzés helyszínére. Az uruguayiaknak ennek ellenére a 3 pont megszerzése a céljuk, hiszen a csoportban Spanyolország is ott van, így minden pontnak hatalmas jelentősége lehet. A játéknapot hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland mérkőzése zárja. Papíron ez tűnik a nap legkiélezettebb párosításának. Az ázsiai és az óceániai együttes is úgy érkezett a tornára, hogy a továbbjutáshoz valószínűleg ezen a mérkőzésen kell megalapoznia az esélyeit. Egy győzelem bármelyik férnek hatalmas lökést adhat a folytatásra. Ahogy azt megszokhatták, holnap reggel pedig jövünk a mérkőzések összefoglalóival.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja. Illata.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok. A legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben tárgyalják a végrehajtói kinevezésekhez kapcsolódó korrupciós ügyet. Bővítenék a debreceni gyermeksürgősségi központot. Megdöbbentő rendszámcserével bukott le egy sofőrföldi Betty, vagyok hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Előkészítő ülést tartott a debreceni törvényszék annak a három vádlottnak az ügyében, akiket befolyással, üzérkedéssel és hivatali vesztegetéssel vádol az ügyészség. A vádirat szerint egy szegedi ügyvéd 2019-ben több végrehajtói pályázatot is benyújtott, és azért, hogy kinevezés kapjon, összesen 30 millió forint kifizetését vállalta. A nyomozás szerint ebből 5 millió forintot előlegként át is adott egy közvetítőn keresztül. Az ügyészség szerint a pénz egy olyan személyhez került volna, aki befolyással rendelkezett a végrehajtói pályázatok elbírálásában résztvevő hivatalos személyekre. A harmadrendű vádott a bíróság előtt beismerte a vádban szereplő cselekményt, ezért első fokon 1 év 6 hónap 2,5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ítélet nem jogerős. Az ügy további tárgyalása ősszel folytatódik a debreceni törvényszéken. Új helyiségekkel bővítenék a debreceni egyetem gyermeksürgősségi központját. Az egyetem kivitelezőt keres a régi radiológiai épület szárny megmaradó területeinek átalakítására. A tervek szerint az alaksorban és az emeleten szociális helyiségeket, öltözőket, raktárakat, valamint képalkotó diagnosztikai kiértékelő helyiségeket alakítanak ki. A fejlesztés a gyermekklinika új gyógyító épületéhez kapcsolódik, amely a gyermeksürgősségi és baleseti betegellátást, valamint a képalkotó diagnosztikát szolgálja. Az alaksor 272, az emelet 313 négyzetméteres területet érint. A munkálatok elvégzésére 6 hónap áll rendelkezésre a projektre, június 26-ig lehet pályázni. Megdöbbentő rendszámcserével bukott le egy sofőr, aki egy forgalomból kivont autóra szerelte át egy másik járműhatósági jelzéseit Szerepközségben. A Hajdúszoboszlói járási ügyészség egyedi azonosítójel meghamisításának büntette miatt nyújtott be vádiratot a nő ellen, aki a család működés képtelen autójáról vette le a táblákat, hogy egy rendszám nélküli kocsival útnak indulhasson. A rendőrök rövid időn belül igazoltatták a vádlottat, a csalást észlelték, a rendszámokat pedig azonnal lefoglalták. Az ügyészség bűncselekményt beismerő nővel szemben közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta a Püspökladányi járásbíróságon. Különleges éjszakai kalandot kínál a debreceni Remíz a múzeumok éjszakáján, ahol a látogatók a kulisszák mögé lépve fedezhetik fel, mit álmodnak a villamosok. A Salétrom utcai telephelyen és a közlekedés történeti emlékszobában nosztalgia járművek, telephelyi túra és a KCV villamosokról szóló szakmai előadás várja az érdeklődőket. A programban nagyállomásról induló favázas KCV és FVV nosztalgia járatokkal lehet eljutni, amelyek a rendezvény egyedi helyszínére szállítják az utasokat. A tanítási rendmódosítása miatt változik a 13-as autóbuszok közlekedése Debrecenben. A DKV ZRT tájékoztatása szerint a debreceni egyetem Balázsházi János gyakorló technikumában június 15 és 19-e között évvégi rendezvényeket tartanak, ezért ebben az időszakban több rásegítő járat nem közlekedik. A menetrendi változás kizárólag ezt az 5 napot érinti. A közlekedési társaság felhívja az utasok figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Június 19 után a 13-as autóbuszok ismét az alapmenetrend szerint szállítják az utasokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a pollen terhelés az átvonult hidegfront mögött valamelyest csökkent. A napos időszakok és a mérsékelten meleg időjú hatással lesznek a szervezetünkre. A maximumok 24-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mennyire fontos a fiatalok pénzügyi edukációja? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Az okostelefonok és a digitális bankolás világában a gyermekeket és a fiatalokat edukálni kell a szükséges alkalmazások és a bankkártyák helyes használatára és önmagában a helyes pénzügyi döntések meghozatalára. Meg kell nekik tanítani a különböző platformok használatát és a pénzügyi tudatosságot, hiszen képesnek kell lenniük arra, hogy önállóan kezeljék a pénzügyeiket, például a bevételek és a kiadások egyensúlyát. Hasznosra tudják, hogyan tudnak megtakarítani a hosszú távú céljaikra, és hogyan tudnak alkalmazkodni a gazdasági környezet változásához. Ezen túlmenően a biztonságos bankolás, az óvintézkedések betartása különösen fontos, hiszen egy fiatal számára például nagyon vonzó lehet egy közösségi oldalon nagyon olcsó reklámozott műszaki termék, fel kell tudnia ismerni, hogy biztonságos-e az adott oldalon vásárolni. A legjobb, hogyha a szülő már kiskamaszként elkezdi bevezetni a gyermekét ebbe a világba, de számos oktató alkalmazás és oktató videó is elérhető az interneten. Az egyéni felelősségvállalás pedig talán leginkább a nyári munkával illusztrálható.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Te húztál már delfint?
5: Nem.
4: Láttál már egyébként élőben delfint?
5: Már nem akváriumban,
4: hanem úgy, hogy a tengerben.
5: A állatparkban például?
4: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben.
5: Mert van... Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járok, aztán hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
4: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb, a sok cápatámadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott nyaralt. Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg mindent, tehát főleg, amikor a gyerekekkel voltunk. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alattad pedig.
5: Jó, nekem attól herpeszem.
4: Attól.
5: Hát,
4: mi a sós vízben?
5: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
4: Oké, nekem belepisíz a tengerbe.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: A Valman is a Pont jó után pedig programajánlók jönnek egyenesen Katajó voltából. Szia!
3: Szia, Roli! Készítsd ki a legkényelmesebb színházi ülőpárnádat, mert június 15-től nálunk robban be az országos színházi találkozó. Egy teljes héten át a Csokonai Teátrum és a Csokonai Fórum ad otthont az ország legnívósabb versenyprogramjának. A kárpátaljai revizortól a szegedi Marica grófnőig minden lesz, ami szem, szájnak és léleknek ingere. Június 21-én pedig kiderül, kik viszik el a pálmát a gálán. Beugranál egy igazi török-magyar csapat viadalba? Vagy inkább csak megnéznéd, hogyan zsonglőrködnek a tűzzel a sárkánylányok? Június 20-án a Nyíregyházi Kálai Gyűjteményben rendezik meg a múzeumok éjszakáját, ahol páncélos párbajok, fegyversimogató és zenés harci show vár minden korosztályt, irány a Besenyei tér és éld át a páncélba zárt történelmet. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Hol hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd! Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás!
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM. Csak jó!

Sunrad és a Be My Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk. Köszönöm szépen a mai figyelmed, ennyi volt a délutános műszak, de holnap majd ugyanígy 2 és 6 között várlak majd. Viszont 6 óra után jön a kívánság műsor, a visszatérő Norbival, így várja majd a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után 0620 316 3000. Ami viszont fontos, hogy Norbinál is lesz majd a Sunshine 25-ös játék, így érdemes majd fülelni, figyelni, és a felhívó spotot követően 5-ként csörögni a 0620 316 3000-re számon. Kell egy szlogen, de szerintem ez már mindenkinek megy, csak jó zene. Ezt követően pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire jó az ítélő képességed, és hogy meg tudod-e satszolni, hogy mikor robban fel a Sunshine bomba. Sok sikert kívánok az esti nyertesnek is. Holnap is játszunk majd, a következő egy hónapban szinte minden erről fog szólni, na meg a rengeteg nyereményről. A halott pénzhez árom az óránkat, darabokra törted a szívem. Holnap 2-kor találkozunk, gondolod.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Új vezetőket neveztek ki a nemzetbiztonsági szolgálatok élére. Orbán Viktor szerint ellenzékből kell újjászervezni a Fideszt. Egyre több gyermek kerül kórházba lenyelt gombelem miatt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Új vezetőket neveztek ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére. A Belügyminisztérium közlése szerint június 14-től Tóth Szabolcs Dandár tábornok irányítja a Nemzetbiztonsági Szolgálatot, míg az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetésével Annó Zsolt Antal ezredes bízták meg. A személyi változásokra azt követően került sor, hogy Magyar Péter miniszterelnök június 13-ai hatállyal felmentette a négy Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A tárca szerint a kinevezések célja a szolgálatok folyamatos és hatékony működésének biztosítása. A választási vereség után átalakítaná a Fideszt Orbán Viktor. A párt tisztújító kongresszusán a volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a Fidesznek kormányzó pártból ismét mozgalmi közösségé kell válnia, és folyamatosan kormányképes állapotban kell maradnia. A kongresszuson több felszólaló is értékelte a kudarc okait. Hídvégi Balázs szerint a gazdasági nehézségek és a kegyelmi ügy is hozzájárult a vereséghez, még más küldöttek a korrupciós vádak kezelését, valamint a fiatalok megszólításának hiányosságait emelték ki. Orbán Viktor úgy fogalmazott, őszre megújult szervezettel kell készen állniuk arra az esetre, ha a kormánnyal szemben nőne az elégedetlenség az országban. A Helypál Országos Gyermekgyógyászati Intézet figyelmezteti a szülőket, mert egyetlen hét alatt 4 gyermek került hozzájuk nyelőcsőbe szorult gombelem miatt. Az egyik kisgyermek állapota olyan súlyos volt, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtődő támogatásra szorult, egy másik esetben pedig műtéttel kellett eltávolítani az idegen testet. A szakemberek hangsúlyozzák, a gombelem különösen veszélyes, mert a nyelőcsőben rövid idő alatt is súlyos, akár életveszélyes sérüléseket is okozhat. Arra kérik a szülőket, hogy lenyelés gyanúja esetén azonnal forduljanak sürgősségi ellátáshoz, ne adjanak enni vagy inni a gyermeknek, és ne várjanak arra, hogy az elem magától távozzon. Szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, mert nem zárható ki koli baktérium jelenléte az egyik termékben. A visszahívás a Dulano Artlander szelet 240 g-os szalámit érinti, amelynek minőség megőrzési ideje 2026. július 3-a. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a termékben esetlegesen jelenlévő koli baktérium súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást is okozhat. A fertőzés különösen csecsemőknél, várandós nőknél és legyengült szervezetű embereknél lehet veszélyes. A Lidl arra kírja vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe, az árát nyugta nélkül is visszatérítik. A tavalyi rekord után 2026-ban ismét csúcsot dönthetnek az elektromos autó globális eladásai. A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint 2025-ben világszerte több mint 20 millió új villanyautót regisztráltak, ami 20%-os növekedést jelentett egy év alatt. Ez azt is jelenti, hogy minden negyedik új autó már elektromos volt. Európában különösen erős volt a bővülés, az értékesítések több mint 30%-kal emelkedtek. Az IAR szerint idén az elektromos járművek globális új autópiaci részesedése a tavalyi 25%-ról közel 30%-ra nőhet. A közel-keleti háború és az olajpiaci bizonytalanság tovább erősítheti az átállást, mivel a villanyautók üzemeltetése egyre nagyobb megtakarítást jelenthet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
5: Az MNB angol font deviza közé párfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 408, az eurót 352, a svájci frankot 383, az amerikai dollárt 304 forintos áron jegyezte a bank.
6: Sportének a Sunshine FM-en köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Deac férfi futsal csapata a 2025-26-os idényt Veszprémben zárta. A harmadik helyről döntő csata 4 meccs után 2-2-re állt, és mivel a párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart, így biztos volt, hogy a bronzérmeket kiosztják a meccs után. Csak az volt a kérdés, hogy melyik gárda ünnepelhet a lefújást követően. Nos, a hazaiak az első fél idő után 2-1-re vezettek, fordulás után pedig már csak ők voltak eredményesek, így 7-1-re győztek. Mindez pedig azt jelenti, hogy a Debrecen a negyedik helyen zárt. Véget ért a 15 ezer dollár összdíjazású M15 Nyíregyháza nemzetközi teniszverseny a Marsó Teniszcentrumban. A döntőt az 5. helyen kiemelt magyar Borsos Attila játszotta, a 6. kiemelt német Janik Kelmellen 150-200 hazai néző előtt. A magas színvonalú döntő izgalmas volt, és a vég kimenetelét végül kizárólag az döntötte el, hogy a fontos labdameneteket ki tudta megnyerni. Az első szett szoros játékkal kezdődött, a korai izgalmak után viszont viszonylag sima lett a vége a német teniszező javára. A második szettben pedig hatalmas izgalmak közepette többször is brékelt mind a két játékos, a végén viszont a német bizonyult jobbnak, és 6-2-6-4 arányban Janik Kelm győzött. A 2025-26-os idény lezárását követően 3 játékos is búcsúzik a Deac kosárlabda csapatától. Pongó Máté, Najvér Bence és Gáspár Mátyás is máshol folytatja pályafutását a következő szezontól. A szakmai stáb folyamatosan dolgozik a jövő évi keret kialakításán. A szezon végén lejáró szerződésű idegen légiósokkal kapcsolatban állnak, de ezen a téren is elképzelhetőek változások. Ezek voltak a sporthírek, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
5: Térségünkben a pollen terhelés az átvonult hidegfront mögött a következő napokban valamelyest csökkenhet. Megszűnik a hidegfronti hatás is, de a fokozottan érzékenyek körében még előfordulhat fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás. A maximumok 24-29 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Köszi Beti a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek! A stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Indulunk hosszal, ez a Midnight.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: az Empire of the Sun, és ez volt tőlük a Walking on a Dream, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kis üzenetével nyitom az óránkat, aki Anikónak üzeni, hogy minden nap veled szebb, nagyon szeretlek. Aztán Zsuzsi az anyukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy sok puszit küldök a rádión keresztül is. Tamás pedig Rékának üzeni, hogy ne haragudj rám a tegnapi vita miatt, nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, és nem elfelejteni, hogy a bummos játék most itt este is tart nálam, úgyhogy ha valamikor meghalljátok a felhívó spotot, akkor semmi más nem kell tennetek, mint ötödikként telefonálni.
1: Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.
0: Hát szerintem ezt senki nem gondolt, hogy ebben a pillanatban fog eljönni, úgyhogy innentől kezdve én várom az ötödik telefonálót, 0620 316 3000, a kedvencek pedig jönnek, Adél és a Rolling in the Deep, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: Alan Walker és Dash Berlin. Ez volt tőlük a Better Off az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ugye korábban elstartolt a bummos játékunk, az ötödik telefonáló pedig már itt van velem a vonalban. Hello, Sunshine FM!
1: Szia, Reni vagyok.
0: Hello, Reni, mi újság? Merre csíptelek el?
1: Még dolgozom.
0: Azt a mindenit, ilyen késői órákban, itt 3/4 hét előtt még ilyenkor dolgozol?
1: Bizony, igen.
0: Azt a mindenit. Viszont Reni, van egy nagyon-nagyon jó hírem, te vagy az ötödik.
1: Hú, de jó.
0: Gratulálok, viszont ahhoz, hogy bekerülj hozzám a játékba, még egyetlen egy dolgod egyébként van, azt mondjam, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Csak jó zene.
0: No, kérem szépen, Reni, innentől kezdve, tehát most már élesben benn vagy a játékban, semmi más dolgod nincsen, mint abban a pillanatban, mindjárt elindítom, ugye a bummos játékunkat, elkezd visszaszámolni, és amikor a 25 másodpercen belül azt érzed, hogy most fog robbanni a bomba, akkor kell azt mondanod, hogy bum. Viszont az elején van egy nagyon pici felvezetés, és majd jelzem, hogy nagyjából mikortól indul élesben a játék, jó?
1: Jó, köszönöm.
0: No, kérem szépen, akkor ebben a pillanatban felkészültél?
1: Igen.
0: No, kérem, akkor elindultunk, és azt mondja, hogy na mostantól élesben vagyunk, figyelj! Á, majdnem, már nem sokon múlt, de még nem volt éppen ott a boom. Még egy nagyon-nagyon picit kellett volna várnod, Reni, a boommal.
1: Hát, köszönöm.
0: Hát, sajnálom, viszont van egy nagyon jó hírem, ugyanis vannak fődíjaink, ennek a sorsolásába te is bekerülsz.
1: Szuper.
0: Jó, szeretnél esetleg valakinek üzenni itt rajtam keresztül, még itt a két órás élő esti kívánság műsorban?
1: Hát, a gyerekeimnek küldenék egy jó kis dalt.
0: Oké, és akkor Alex Warren, tőle pedig a Fever Dream a tiétek, jó?
1: Köszönöm.
0: Én is köszönöm, hogy játszottál. Hölgyek, urak, játék természetesen holnap reggeltől újra startol, hiszen hát 25 éves a Sunshine FM. Csak jó zene a folytatásban is, ahogy említettem, Alex Warren, ez pedig a Fever Dream, a két órás élő esti kíván.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

0: A gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallja. Ma este és holnap hajnalban is folytatódik a labdarúgó világbajnokság, 4 újabb válogatott kezdi meg a szereplését a tornán. A program este 6 órakor Atlantában indul, ahol a 2010-es világbajnok Spanyolország a zöldfoki szigetek ellen lép pályára. A spanyolok a csoport egyértelmű esélyesei és a papírforma szerint a továbbjutás első számú várományosai. A zöldfoki szigetek ezzel szemben a torna egyik legkisebb futballnemzeteként próbál meglepetést okozni. A szigetország az afrikai kvalifikáció során többször is bizonyította, hogy kellemetlen ellenfél tud lenni, de a mai napon a pontszerzés is komoly sikernek számítana számára. 9 órától Seattle-ben Belgium és Egyiptom találkozik, a belgák a csoport legnagyobb esélyesei, ugyanakkor az afrikai együttes tapasztalt és fegyelmezett csapat hírében áll. Az egyiptomiak elsődleges célja valószínűleg az lesz, hogy legalább egy pontot elcsípjenek a csoport favoritja ellen, míg a belgák egy esetleges meglepetés győzelemmel már is nagy lépést tennének a továbbjutás felé. Éjfélkor a H-csoport másik mérkőzésén Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze Miami-ban. A dél-amerikai válogatott egyértelműen esélyes a találkozón, ám a felkészülését nem segítette, hogy adminisztratív problémák miatt csak késve érkeztek meg a mérkőzés helyszínére. Az uruguayaknak ennek ellenére a 3 pont megszerzése a céljuk, hiszen a csoportban Spanyolország is ott van, így minden pontnak hatalmas jelentősége lehet. A játéknapot hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland mérkőzése zárja. Papíron ez tűnik a nap legkiélezettebb párosításának. Az ázsiai és az óceániai együttes is úgy érkezett a tornára, hogy a továbbjutáshoz valószínűleg ezen a mérkőzésen kell megalapoznia az esélyeit. Egy győzelem bármelyik férnek hatalmas lökést adhat a folytatásra. Ahogy azt megszokhatták, holnap reggel pedig jövünk a mérkőzések összefoglalóival.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja. Bella.

0: Szigala. És ez volt tőlem a Jacksonival közös Riptide az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán a napközben nagyobb torlódás várható, ugye ott a körforgalmi csomópont kiépítése miatt, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utca egy részes zsákutca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy a munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol korábban volt egy balesetünk, méghozzá az István úton, ott még mindig kint vannak a rendőrök, ugyanis helyszínelnek, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendőrök, méghozzá a Budai Nagyantal utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Betty a térség legfontosabb híreivel, a két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Taylor Swift-tel, ez lesz a vadonatúj, The Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Átalakíthatják a terrorelhállítási központot. A Fidesz Magyar Péter szólította fel a migráns táborok ügyében. Ferenc Orsolya érdemi vitát hiányolt a Fidesz kongresszusáról. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A sajtóértesülések szerint jelentős átalakítás előtt állhat a terror elhárítási központ. A Telex úgy tudja, hogy a jövőben a terror felderítési feladatok a Nemzeti Nyomozóirodához kerülhetnek, ami alapvetően változtatná meg a TEK működését. Információk szerint a személyvédelem és az elfogások területén is várhatóak módosítások, sőt a szervezet neve is megváltozhat. A belügyminisztérium közölte, végleges jogszabálytervezet még nem készült, a szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak. Az átalakításról szóló találgatásokat erősíti, hogy május végén felmentették tisztségéből Hajdú Jánost, a TEK főigazgatóját. A Fidesz közleményében szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy ne hozzon létre migráns táborokat Magyarországon. A vita a vitnyédi menekült tábor terve körül alakult ki, miután Magyar Péter azt állította, hogy az előző kormány egy az osztrák határ közelében létesítendő tábor előkészítésén dolgozott. A volt kormánypár szerint Magyar Péter állításai nem felelnek meg a valóságnak, és hangsúlyozták, Magyarországon jelenleg nincs migráns tábor. A Fidesz egyúttal azt követeli, hogy a kormányfő jelentse be, nem hajtja végre az Európai Unió migrációs paktumát. Az ügyben a felek továbbra is eltérően értékelik a korábbi kormányzati döntések célját és jelentőségét. Ferenc Orsolya szerint nem volt lehetőség érdemi vitára a Fidesz szombati kongresszusán. A volt országgyűlési képviselő és űrkutatásért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott, nem erre vártak a párt tagjai a választási veresség után. Facebook bejegyzésében azt írta, hogy az új alapszabály tervezetét csak néhány órával a kongresszus előtt kapták meg, így azt nem lehetett megfelelően megvitatni. Szerinte Orbán Viktor röpiratáról sem alakult ki valódi párbeszéd, az elhangzott hozzászólások pedig jó részt választ nélkül maradtak. Ferenc Orsolya úgy látja, a vereség fő oka nem a rossz kampány vagy a külső tényezők voltak, hanem az, hogy sok választó a Fidesz 16 éves kormányzásának végét akarta. Biztosította a kerozin ellátás a nyári szezonra a Budapest Airport vezérigazgatója szerint. A repülőtér vezetője úgy fogalmazott, a magasabb ár nem jelent hiányt, a szükséges mennyiséget be tudják szerezni a beszállítóktól. A drágulás végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, hogy a kerozinnak csak kisebb része származik a Közel-Keletről, ezért a térségben zajló konfliktus inkább az árakra, nem pedig az ellátás biztonságára hat. A Budapest Airport közben a nyári csúcsforgalomra is készül, új széles biztonsági folyosókat alakítottak ki, és a vezérigazgató szerint a legforgalmasabb időszakokban is 10 percen belül átvilágítják az utasokat.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben a pollen terhelés az átvonult hidegfront mögött a következő napokban valamelyest csökkenhet. Megszűnik a hidegfronti hatás is, de a fokozottan érzékenyek körében még előfordulhat fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás. A maximumok 24-29 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
0: Köszi Beti a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Taylor Swift-tel. Itt van tőle a The Feet of Ophelia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: van, és ez volt a vadonatúj, a The Blood Running, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kata üzenetével nyitom a második óránkat, aki a férjének üzeni, méghozzá Tamásnak, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz, te vagy a mindenem. Aztán Laci Évinek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy legyen egy csodaszép estéd. Erika pedig Gábornak üzeni, hogy szeretlek, és nagyon büszke vagyok rád. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Margaret Island, ez pedig az eső, a két órás élő esti kíváncsi.

0: Dua Lipa, és ez volt tőle a Dance the Night, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsd ki a legkényelmesebb színházi ülőpárnádat, mert június 15-től nálunk robban be az országos színházi találkozó. Egy teljes héten át a Csokonai Teátrum és a Csokonai Fórum ad otthont az ország legnívósabb versenyprogramjának. A kárpátaljai revizortól a szegedi Marica grófnőig minden lesz, ami szemszájnak és léleknek ingere. Június 21-én pedig kiderül, kik viszik el a pálmát a gálán. Mit ér egy nagymama unokák nélkül? És mit ér a nyár a padlás nélkül? Június 20-án a Nyíregyházi Rózsakerti Színpadon életre kell az ország legkedvesebb mese műzikelje, ahol Presser Gábor és Stefanovics Dusán zseniális dallamai csendülnek fel. Vár rád Rádiós, Süni és a 400 éves szellemek egy olyan varázslatos estén, amit 9-től 99 éves korig mindenkinek látnia kell.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Robi üzeni például Melindának, hogy köszönöm a türelmed és a szereteted. Bea az apukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Jani pedig Katának üzeni, hogy már alig várom, hogy újra lássalak. Nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy megijönnek a kedvencek. Sompol, Give It Up To Me, a két órás élő esti kívánság műsor.

sziasztó estét, McGraham! Ez volt tőlük a Tantor Revive az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Niki üzeni a párjának, méghozzá Csabinak, hogy minden pillanat veled egy ajándék, nagyon szeretlek. Aztán Feri Zsófinak üzeni, hogy ne feledd, te vagy a mindenem, hiányzol. Lilla pedig a nagypapájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 80. születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a The Weeknd, ez pedig az In Your Eyes.

0: Csak, és ez volt tőlük a Maradok benne az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden, sok napsütés mellett, egyébként sajnos a térségben időnként megnövekszik majd a gomoly felhőzet. A reggeli órákban 13 és 18 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 29 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, és nem elfelejteni, hogy a bummos játékunk pedig holnap reggeltől ismételten útjára indul, hiszen egyszer 25 éves a Sunshine FM. Jó rádiózást, Glasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hogyha a tengerparthoz mész nyaralni, akkor ne pisíj bele a tengerbe, mert oda vonza a cápákat.
3: Hát, ezt jókor mondod. Haveromnak szól.
2: Az egy dolog. De ha te belepisírtél, akkor gyorsan gyerek.
3: De haverom maradhat.
2: Igen, mert lehet, hogy megjelennek majd a cápák a környéken.
3: De hamarom az, a Dallas ismétlése most megy.
2: Igen, a vörös tengerbe ezért ért egy búvárt ilyen baleset. Azt nem tudom, hogy ott hogy búvárkodál. Nyilván ott az nem olyan, hogy kimegyek és szétnézek, ott vagyok a tenger közepén, ó, most jött rám, mert pisélnem kell, reggel megittam azt a 2 pohár vizet, már csak nem úszok ki.
3: Azt hittem, hogy az városi legenda, amikor ezt mondják az emberek, hogy hát mint egy teleszart búvárruha, akkor tényleg van ilyen. Akkor tényleg
2: nem volt búvárruhában. Igen, de nyilván ez állítólag működik, és tényleg úgy van, mint a vérrel, tehát, hogy annak az ammóniának a szagát meg ilyesmit megérzik a cápák, hihetetlen jó a szaglásuk, és messziről kiszagolják, és az nekik táplálék. Már hogy azt jelzi, hogy ott egy táplálék van, és akkor így esetleg támadnak. Igen, de akkor most már tudjuk, hogy a delfinek
3: magasabb húgysav értéke.
2: Laborjelentés.
3: Kevesebb vörös húst kell lennie.
2: Vérvizsgálatot tetszik kérni? Csattogtatja a fogászra.
3: Akkor most vért veszek.
2: Igen, megnézzük, hogy milyen. Kicsit magas a koleszterin.
3: Igen, leszakadt az egyik karja, maradhat. A delfinről.
2: Ez nagyon morbid,
3: de mi...
2: De vigyázzunk.
3: Mi alföldi gyerekek erről tudunk.
2: Mi ezt így képzeljük el. Szóval nem játék a delfin sem. Meg hát
3: a medvéről mondtuk ezt mindig, de nézzük a
2: medve sem. Tehát, hogy azért ezek vadállatok, tehát amellett, hogy lehet nagyon szerethetőek, meg nagyon aranyosak, milyen érdekes, nem a medvére, és azt mondja, jaj, Maci, még méz is készült belőle, meg minden, jaj, egy kis, meg Maci, Laci, meg minden, ez a kép marad meg benne. Gyerekkorban minden embernek volt gyerekkorában egy kis plüss mackója, vagy valami, mert azt kapod.
3: Hát néhány nőnek is manapság van. Igen. Nyilván attól függ, hogy az a férfi, melyik autó, milyen autóból száll ki, hogy büdös disztó, vagy édes mackó.
2: Igen.
3: Azt mondják a delfinről, hogy az egyetlen vízélemlős, amelyet nem tántorít el, ha a kiszemelt lény más biológiai fajhoz tartozik. Tehát képes úgy viselkedni, mint egy házi nyúl, amelyik nem hagyja békén a macskákat, kutyákat, a széklábát, csak hogy a nyúlnak nincs olyan fejlett intelligenciája, hogy még féltékeny is legyen. Tehát féltékeny állatok, mind a mellett, hogy intelligensek.
2: Te úsztál már delfint?
3: Nem.
2: Láttál már egyébként élőben delfint? Már nem akváriumban, hanem úgy, hogy a tengerben.
3: A állatparkban például?
2: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben.
3: Mert van... Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járkoztam, hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
2: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb, a sok cápa támadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott nyaralt. Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg mindent, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltunk. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alattad pedig.
3: Jó, nekem attól lett herpeszem.
2: Attól.
3: Hát,
2: mi a sós vízben?
3: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról.
2: Oké, nekem belepisíz a tengerbe.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Új vezetőket neveztek ki a nemzetbiztonsági szolgálatok élére. Orbán Viktor szerint ellenzékből kell újjászervezni a Fideszt. Egyre több gyermek kerül kórházba lenyelt gombelem miatt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Új vezetőket neveztek ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére. A Belügyminisztérium közlése szerint június 14-től Tóth Szabolcs dandártábornok irányítja a Nemzetbiztonsági Szolgálatot, míg az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetésével Annus Zsolt Antal ezredes bízták meg. A személyi változásokra azt követően került sor, hogy Magyar Péter miniszterelnök június 13-ai hatállyal felmentette a négy Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A tárca szerint a kinevezések célja a szolgálatok folyamatos és hatékony működésének biztosítása. A választási vereség után átalakítaná a Fideszt Orbán Viktor. A párt tisztújító kongresszusán a volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a Fidesznek kormányzó pártból ismét mozgalmi közösségé kell válnia, és folyamatosan kormányképes állapotban kell maradnia. A kongresszuson több felszólaló is értékelte a kudarc okait. Hídvégi Balázs szerint a gazdasági nehézségek és a kegyelmi ügy is hozzájárult a vereséghez, míg más küldöttek a korrupciós vádak kezelését, valamint a fiatalok megszólításának hiányosságait emelték ki. Orbán Viktor úgy fogalmazott, őszre megújult szervezettel kell készen állniuk arra az esetre, ha a kormánnyal szemben nőne az elégedetlenség az országban. A Helypál Országos Gyermekgyógyászati Intézet figyelmezteti a szülőket, mert egyetlen hét alatt 4 gyermek került hozzájuk nyelőcsőbe szorult gombelem miatt. Az egyik kisgyermek állapot olyan súlyos volt, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtődő támogatásra szorult, egy másik esetben pedig műtéttel kellett eltávolítani az idegen testet. A szakemberek hangsúlyozzák, a gombelem különösen veszélyes, mert a nyelőcsőben rövid idő alatt is súlyos, akár életveszélyes sérüléseket is okozhat. Arra kérik a szülőket, hogy lenyelés gyanúja esetén azonnal forduljanak sürgősségi ellátáshoz, ne adjanak enni vagy inni a gyermeknek, és ne várjanak arra, hogy az elem magától távozzon. Szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, mert nem zárható ki koli baktérium jelenlét az egyik termékben. A visszahívás a Dulánó Ertlender szelet 240 g-os szalámit érinti, amelynek minőség megőrzési ideje 2026. július 3-a. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a termékben esetlegesen jelenlévő koli baktérium súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást is okozhat. A fertőzés különösen csecsemőknél, várandós nőknél és legyengült szervezetű embereknél lehet veszélyes. A Lidl arra kírja vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe, az árát nyugta nélkül is visszatérítik. A tavalyi rekord után 2026-ban ismét csúcsot dönthetnek az elektromos autó globális eladásai. A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint 2025-ben világszerte több mint 20 millió új villanyautót regisztráltak, ami 20%-os növekedést jelentett egy év alatt. Ez azt is jelenti, hogy minden negyedik új autó már elektromos volt. Európában különösen erős volt a bővülés, az értékesítések több mint 30%-kal emelkedtek. Az IEA szerint idén az elektromos járművek globális új autópiaci részesedése a tavalyi 25%-ról közel 30%-ra nőhet. A közel-keleti háború és az olajpiaci bizonytalanság tovább erősítheti az átállást, mivel a villanyautók üzemeltetése egyre nagyobb megtakarítást jelenthet.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A következő napokban térségünkben a napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők. Egy-egy futó zápor zivatar továbbra is előfordulhat. A maximumok 24-29 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorista.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velo.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a Sunshine.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak

0: Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM. Csak jó zene. Csak jó zene.